0: Telekom, Jettel és Sován előfizetések. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmaz. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly évvégéig bevezetett csomagok havidíjai, a VÁN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta 200-at a kongói demokratikus köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. A megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg, a bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken is marad a napos idő, de észak-keleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Napközben 30-34 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Rohamosan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

0: hideg a Ceglin Rádióban.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Drágulnak a Telekom, Jettel és Sován előfizetések. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai, a VÁN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. A megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg, a bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos idő, de észak-keleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Napközben 30-34 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Dándi vagyok, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, és Önök jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és természetesen a Facebook oldalon is írhatnak, bár itt szokott a legkevesebb üzenet jönni, de azért elmondom, facebook.com/ceglitradio. Egy ismerős témával jövünk, ami azért annyira nem ismerős, mert még csak egyszer vettük elő. Mi volt az olyan kivételes élmény az életében, amiben részesült? Most itt olyanokra gondolunk, hogy amibe valahogy véletlenül keveredett bele, tehát nem azért, mert volt pénze és megvett valamilyen szolgáltatást, hanem azért, mert egy olyan hírességgel keveredett egy társaságba, aki bevitte valahova, érdekes backstage-es élmények, vagy különleges kalandok, amin tényleg pusztán a véletlen folytán alakult úgy, hogy Önnek ebben része lehetett. Úgyhogy ilyen élményekre vagyunk kíváncsiak. Volt már kivételes élményben része? Ez a mai kérdésünk, és mivel már korábban foglalkoztunk ezzel, vannak bent maradt válaszaink is, ezekből most szemezgetek néhányat, és természetesen addig is jöhetnek az új üzenetek, hogyha van ilyen sztoria. Helsinkiből repültem Izlandra pár hónapra babysitterkedni. A gyerekek apukája volt a pilóta, és mivel nem sokan voltak a gépen, így első osztályon utazhattam, plusz landoláskor behívtak a pilóta fülkébe a kokpitre, ez még a German Wings katasztrófa előtt volt. Hihetetlen élmény volt, tátott szájjal ültem az apuci mellett, az anyuka is az Icelander cégnél dolgozott, akkor még csak oktatóként, és ő többször is elvitt kisgéppel kirándulgatni. Voltunk pár kisebb szigeten is, nagyjából az egész országot láttam felülről az ott töltött idő alatt, írja nekünk Nóri. Nos, tehát ez a lényeg, hogy ilyen sztorikat várunk, ahol igazából teljes véletlenségből úgy alakul, hogy egy privát VIP helyre bejutunk. Egy másik üzenet, Rómában véletlenül egy olyan szállást foglaltunk le, amit magyar apácák üzemeltetnek. Az ottani pap elvitt minket kocsival a Vatikánba, és a bazilika alatt ilyen kis kápolnában tartott magyarul misét, amit a sikeres érettségünkért ajánlott fel. Volt rajtunk kívül a misén még 5-6 magyar ember, szóval nem olyan egyedi, de azért mi nem számítottunk rá, írja nekünk Eszter. Ez is nagyon jó sztori. 2006-ban voltam először Londonban pár napot egy ott dolgozó haveromnál. Teljesen véletlenül a királynő szülinapi buliára érkeztem meg az ottani augusztus 20-a, ez az ottani augusztus 20-a. Így hatalmas felfordulás volt, de többször is láttam az öreg böskét, ahogy parádéztak a városban. Pár nappal később kimentem Windsorba, és ott meg a kastély udvarán integetett a népnek a rosszból, mert onnan mentek az Ascoti lóversenyre. Nem vagyok egy királyi család rajongó, de érdekes élmény volt, hiszen mégis egy történelmi figura volt már akkor is. Az angolok meg teljes extázisban voltak. Van, akinek ez élete napja volt, hogy integetett neki a királynő, meg azért voltak anarchista tüntetők is, írja mosolyogva nekünk Hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Kedves hallgatók, ilyenekkel, ilyen történetekkel megyünk tovább, és ha Önnek is van, küldje el a 0635 925 925-ös SMS-számra.

0: Folytatódik a Ceglit hangja az FM 92-ön egy már ismerős témával. Volt már kivételes élményben része? Nem olyan élményekre gondolunk itt, amit megfizettünk, és azért volt benne részünk, hanem hogy amikor valamilyen véletlen folytán keveredtünk egy különleges eseménybe. Nos, ezeket várjuk 0635 92 95-ös. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, így még a már befutott üzenetekkel kezdünk, aztán pedig jönnek majd az újak. Nemzetközi baráti társaságunk van, és egy közeli barátom egy nagy multivállalat globális vezetőjének a fia. Felfoghatatlanul gazdagok, így sokak által nem is ismert old money nyaraló helyekre jutottam el általa néhány kivételes alkalommal. Egyszer egy nagyon eldugott svájci luxus síterepen voltunk, ahol az öreg Calvin Klein sétált ki a szomszéd teraszra. Hát igen, azt én mondjuk nem ismerném meg, tehát nem tudom, hogy hogy néz ki, maximum az alsónadrágait ismerném föl. Az öreg Calvint azt valószínűleg nem, de biztosan tudták az ottaniak, hogy kiről is van szó, ezért lehetett könnyen beazonosítani. Remek történet, köszönjük szépen, menjünk tovább. Volt szerencsém két egész estét eltölteni egyedül a Nemzeti Operaházban. Munkámat csak este végezhettem, ezért este 11 órától reggel 5-ig megkaptam egy titkos bejárat kulcsait az őröktől, ha kell valami a kocsiból. Valami leírhatatlan érzés volt félhomályában látni azt a csodálatos épületet. Olyan energiák voltak azon a helyen, írja nekünk Dani. Ezt is nagyon szépen köszönjük, egyébként tényleg tök izgalmas lehet. Nekem a másik munkám által vannak olyan bejárásaim Cegléd egy-két területére, ahol azért nem gondoltam, hogy meg fogok fordulni. Ezek is izgalmasak, de éjjel az operaházban, mintha egy film alaptémája is lehetne ez. Aztán nézzük tovább. Egészen kiskoromban beülhettem Mihály Schumer Form 1-es autójába egy kiállításon a Hung Expo-ban. Az az autó volt, amivel egyébként 2000 körüli világbajnoki címet is nyert. Édesapám beszélt a helyi olasz menedzserrel, aki kikérdezett egy Ferrari-s autós kártyáról. Autók végsebessége, hengerűrtartalom, súlya, stb. És mikor meggyőződött a fanatikusságomról, oda kísért az autóhoz és megengedte, hogy beleüljek. Ez ott nyilván senkinek nem volt megengedve, de én kis csillogó szemű alsó tagozatosként egy pillanatra suminak érezhettem magam, írja nekünk Tibor. Hát ezt nagyon irigylem. Azt hiszem, hogy bármilyen Form 1-es autó közelébe kerülni. Én Kimi Räikkönen közelében voltam, egy korábbi versenyautáját járattam meg Pesten, de hát oda mindenki elmehetett, az nem volt ennyire egyedi élmény. Jó volt hallani a motornak a hangját, meg érezni a füstöt, meg a benzingőzt a levegőben, de hát ott azért nagyon sokan voltunk. Ez pedig Tibor élménye, az tényleg annyira egyedi, hogy beülhetett abba a kocsiba, amivel Schumacher vezetett, és aztán világbajnok is lett. Hogy hát igen, ezt nagyon irigylem. Egy rövid üzenet még, teljesen random, egy önkéntes munka által eljutottam a Coldplay koncertjére és az utána tartott afterpartira, ahol ott volt maga Chris Martin is. Ezt pedig Bogi küldte nekünk. Hát ez nem rossz. Menjünk zenélni, nem Coldplay dal jön, de azért jön egy-két zene, aztán pedig folytatjuk ezt az adást, amelyben kivételes élményekkel foglalkozunk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

kivételes élményekkel foglalkozunk a Ceglét hangja mai adásában. Második alkalommal kerül elő ez a téma, ezért bent maradt üzenetekkel kezdünk a műsor elején, de most már azért szállingóznak az új üzenetek. Ha önnek is van ilyen kivételes élménye, akkor küldje el a 0630-595-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság@cegledradio.hu-ra. Együtt ittam Pippa Middletonnal meg az öccsével, James nagy hamis kártyás. Ez onnan derült ki, hogy kártyatrükköket mutogatott, még az én saját paklimmal is, bitang nagy agy a srác. Sajnos minden svájci kaszinóból ki van tiltva, így a kaszinó kifosztás, mint ötlet, hamar porba hullott azon az estén. Hát sajnálom, ide nekünk Kristóf a történetet. Egyébként ez is olyan, hogy milyen kalandokba lehet keveredni, és milyen közvetlenek tudnak lenni ezek a sztárok, ismert emberek. Nem gondolnánk, pedig tényleg. Versenyezhettem ex-Colin McRae Subaru VRC-vel a magyar rally bajnokságon 2003-ban pár versenyen, írja nekünk Péter, hát ez is nagy élmény lehetett. Alapból egy ilyen autóba beülni is nagy élmény lehet, de hogy még versenyen is indulhattál, az különösen extrává teszi. Köszönjük az üzenetet. Aztán van egy kis szerény progmetal zenekarom. 2023-ban a Ballet for My Valentine minket választott előzenekarnak a Salzburgi arénába. Végtelen kaja pia meg a gyerekkori egyik kedvencemmel együtt töltött nap. Elképesztő szakemberek adták alánk az elképesztően profi cuccokat, brutális élmény volt, ezt írta nekünk Attila. Hát igen, nem csodálkozom. Én annyira metalban nem mozogtam otthon régebben, de a zenekart ismerem természetesen, hát biztos, hogy nagy élmény lehetett. Ez olyan, mint amikor én, jó persze mi bulikat szerveztünk, és egy nagyon nagy bulit sikerült csinálnunk egyébként Abonyban, egy nyári strandpartit, és az egyik kedvenc hazai DJ-m, DJ Ludmilla, a Fruzsi, el tudott jönni az egyik rendezvényünkre, egyébként ez volt a legnagyobb nézőszámmal rendelkező eseményünk ever, tehát ott 600 fő vett jegyet a bulinkra, és hát amikor így fölfogtam, hogy én zenélek azelőtt, aki miatt nagyjából elkezdtem zenélni, meg példaképek voltak, hát az nekem is nagy élmény volt, hogy felvezethettem, és közös képek készültek, szóval azóta is nagyon jó a kapcsolat vele, hogyha bárhol bulit tart, most egyébként hamarosan lesz is Budapesten neki bulia, akkor egy pár üzenetváltás után mindig tudunk találkozni, és legutóbb egy hajón pizzáztunk együtt. Na mindegy, nem akarok dicsekedni, csak hát ez is egy kivételes élmény, amiben nekem volt részem. Magyarországon látható teljes napfogyatkozást a főnök szobájához tartozó erkéről együtt néztük a feleségével. Sajnos ő már nem él a következő teljes napfogyatkozásig, meg már én nem fogok élni. Hát igen, az nem most lesz, valamikor 2080 környékén, hogyha jól emlékszem. De igen, hogyha egy ilyen privát helyen tudod megnézni a napfogyatkozást, ráadásul a teljest, na az azért biztos, hogy emlékezetes pillanat volt. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, de ne aggódjanak, kivételes élményekről fog szólni a teljes második órája is a Ceglét hangjának, úgyhogy maradjanak velünk, és hogyha van kedvük, küldjenek üzenetet 0630 5 92 5 92 5-ös.

Mindjárt az első óra végéhez érünk, kedves hallgatók, de azért senki ne aggódjon, mert a következőben is a kivételes élményekről fog szólni a Ceglét Hangja mai adása. A második alkalommal vesszük elő a témát, és régi üzeneteink is vannak, most már csak kettő, és azután pedig érkeznek a ma küldött üzenetek. Szerencsére ezek is vannak szép számmal, még az is lehet, hogy három adásos lesz ez a műsor, de majd kiderül, menjünk tovább a meglévőkkel. Egyszer nyaraltunk Nagybörzsönyben, és a vendégház szomszédjában lévő házban valamiért volt három nagy és vagy 40 kismacska. Átjöttek a kerítés alatt, és kb. Mindenhol kis cicák voltak. Magukhoz képest meglepően barátságosak, egyik se karmolt harapott, mondjuk loptak a grillből egy kolbászt, de ennek ellenére nagyon cukik voltak. Írja nekünk Vivi, hát az amúgy nagy élmény lehet, amikor 40 cica megjelenik a kertben, és így lehet velük játszani. Én legutóbb a Felső-Lajosi Vadasparkban éreztem ezt, ahol gyakorlatilag annyi pici nyuszi volt, hogy de tényleg nem csak a normál nyuszik, hanem a tényleg baba nyuszik, vagy 40-en, de lehet, hogy még többen, és azt éreztem, hogy befeküdnék közéjük, hogy csak ugrándozzanak rajtam, aztán persze nem tudom, higiéniailag ez mennyire jó ötlet, nem is tettem meg végül, minden esetre nagyon édesek voltak, ahogy a cicák is azok lehettek. Én 2008-ban nyertem egy chicagói utat két személy részére, 10 nap, még a hotel elé is limozinnal vittek minket, fizették a repülőt, a szállást, nekünk csak költőpénzt kellett vinni magunkkal, ez pedig Lili írta nekünk, hát ez komoly. Alapból az, hogy Chicago, hogy 10 napos, hogy limuzin, és gyakorlatilag a szállás is fizetve van, meg a repülő, tökéletes, a költőpénzt meg persze, hát, amit az ember venni akar, azért azt legalább biztosítsa magának, de ez nagy élmény lehetett, gratulálok hozzá, és most már új üzenet jön, ez ma érkezett már, kedves hallgatók. Édesapám munkája miatt körbevezettek minket a parlamentben, az Erkére is kimehettünk, ahová látogatók amúgy nem. Egyszer nyertünk egy földközi tengeri hajóutat, all inclusive, a repülőt is állták. Jó volt, a bárok, éttermek választéka, faragott gyümölcsök, jégszobrok, részben értelmetlen hivalkodás, nekem az akkor is, meg most is elég luxus volt, bár most már összetudnám szedni rá a pénzt, külföldön élek egyébként. Egyébként a hajóutaktól én mindig visszajogtam egy kicsit, nem tudom, hogy rossz hatással volt-e rám a Titanic, vagy nem tudom miért, de én azért úgy elmenni hajózni, hogy mindenhol csak víz van körülöttem, én azért attól tartanék, de egy ilyen balatoni hajókázást még azt mondom, szívesen bevállalok, valamiért nem érzem jól magam, hogyha nagy mélység van alattam. Nézzük még egyet, Korzika VRC rallin voltam fotózgatni, mint hobbi fotós, az utolsó nap találtam egy média badge-et, amivel bementem a VIP-be. A díjátadó után, mikor jöttek ki a versenyzők, Szebo G. nekem adta oda a kupát, hogy fogjam meg, amíg átmásznak a kordonon. Ez egyébként nagy élmény, egy kicsit fogd már meg ezt a kupát, miért is te tennéd meg? Azért ez is remek lehetett. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát, különleges VIP élményeket várunk, amikbe csak úgy belekeveredtek, néhány zene és a hírek után folytatódik a Ceglét Hangja.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Rohamosan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegdét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, továbbra is ugyanazok az elérhetőségeink, SMS számunk 0635 925 925-ös, e-mail címünk pedig kívánság@cegdetradio.hu. És már megyünk is tovább, a témánk ugye nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része, második alkalommal foglalkozunk ezzel, most már az új üzenetek ideje jött el, és ön is elküldheti nekünk, hogyha volt olyasmi élményben része, amihez nem feltétlenül azért fér hozzá, mert kifizették, hanem inkább valahogy úgy alakult egy véletlen folytán, hogy valaki ismert valakit, és így bevitte önöket egy helyre. Nézzünk rá pár példát. Új-Zélandon random melókat vállaltam, és így keveredtem egy Maroon 5 koncertre, ahol a backstage-ben lepacsizhattam a teljes zenekarral, elég szürreális volt, írja nekünk Jászmin. Hát elhiszem, eleve Új-Zélandon lenni sem olyan rossz, aztán a Maroon 5-ot sem vetem meg, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó lehetett a koncert is, de a backstage-ben lepacsizni velük az meg teljesen kész. Nekem ugyebár sok ilyen sztorim van, mi a rádió által sok-sok fesztiválra eljutottunk annak idején, és ezért sok mindenkihez közel kerülhettünk, de ne kevés volt benne a nemzetközi sztár, azt azért hozzá kell tenni, de a hazaiaknak is nagyon tudok örülni. Apum viszonylag magasrangú katonatiszt volt, alezredes raktárparancsnok, és a nyári szünetben sokszor bevitt a munkahelyére. Ott aztán volt minden fénymásoló, PC Pac-Man-nel, akkor a Commodore 64-nél jobb gépe senkinek sem volt még. Vittek mindenféle katonai járművel, lánctalpassal meg ilyenek. Menő volt ezeket mesélni a suliban, egyébként nem lettem militáris, tehát nem lett katona végül, azt írja az üzenetküldő, aki Dániel névre hallgat, és köszönjük Daninak, hogy elküldte ezt nekünk, amikor hát tulajdonképpen még minden kezdetleges volt, és alig voltak számítógépek, akkor egy fénymásoló látványa is nagy tud lenni, szóval ezt elhiszem, meg olyan PC, mint Pac-Man van, vajon minek kell ez a katonaságnak, az viszont felmerül ez a kérdés, na mindegy. Lehet, hogy ez nem olyan nagy szám, de nekem maradandó élmény. Általános iskolás koromban szerelmes voltam Mike Shinodába a Linkin Parkból. Aztán évekig nem nagyon követtem őket, de 15 év után a Volt Fesztiválon elmentem a koncertjükre, mert azért mégiscsak hosszú évekig hallgattam, szerettem őket. A koncerten nem elől álltunk, hanem középen a kordon mellett. Az In The End alatt Mike lejött a színpadról, és pont mellettünk felállt a kordonra, ahol több embernek is megfogta a kezét. Annyira közel álltam, hogy az én kezemet többször is megfogta, és volt olyan szituáció, amikor csak az én kezemet fogta. Ezután én 20 percig bőgtem a koncert alatt, de nekem ez akkora hihetetlen élmény volt, hogy a 15 évvel ezelőtti szerelmemmel végül találkozhattam, és ennyire közel kerülhettem hozzá, írja nekünk Fanni, és hát aztán különösen megnőtt ennek a koncertnek a jelentősége, hiszen nem sokkal később, ezt már én teszem hozzá, nem sokkal később Chester az énekes öngyilkos lett, és megszűnt a Linkin Park akkori formája, azóta most már újra alakultak, és most már egy hölgy énekel benne, de minden esetre Magyarországon ez volt az utolsó koncert, ez a Volt Fesztiválos, mi is gondolkodtunk rajta, hogy menjünk, mert mégiscsak Linkin Park, és végül nem mentünk el, hát soha vissza nem térő alkalom lehetett volna, hogyha akkor jól döntünk, és neked nagyon nagy mázlid volt, hogy ott voltál. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad, és hamarosan más emberek történeteivel folytatjuk, néhány zene után.
1: Információ első kézből, Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, méghozzá kivételes élményekkel, ez a második adásunk ebből a témából, de úgy látom, hogy lesz még, mert rengeteg üzenet érkezik folyamatosan, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-92-92-ös SMS számra. Egy-két éve volt valami fővárosi szavazás, és ott nyertem egy lehetőséget, hogy éjszaka lemehettünk a metróba, és ott egy vezetett sétán vehettünk részt. Deák 2-es metróból indultunk, ott amúgy van egy kis múzeum eldugva, de nem látogatható sajnos a hétköznapokban. Plusz egy bunkerbe is levittek minket, aztán a Kossuth téren jöttünk fel a felszínre, jó buli volt a metrósinek között sétálgatni, azért elég ritkán van ilyenre lehetőség. Hát én emlékszem, mikor a Control című filmet megnéztem, annak idején, hát nem ma volt, akkor nagyon izgatta a fantáziámat, hogy milyen lehet ott mászkálni a sinek között, akár éjszaka vagy bármikor, bár a metróban szinte mindegy, hogy éjszaka van-e, hiszen amúgy is sötét van. Minden esetre ez tényleg egyedi élmény lehetett, tök jó. Egy másik üzenet, interjút készíthettem a Trónokharc egyik főszereplőjével, mert valami csoda folytán én jelentkeztem rá elsőként, teljesen szürreális élmény volt. Ezt egyébként Anett küldte nekünk, hát ez tényleg elképesztő. Lehet kár, hogy nem írtad meg, hogy melyik főszereplőjével. Ebéd Barack Obamával. Művészként a föld beutazása ingyen, tulajdonképpen pénzt keresve, ugyebár. Ennél kicsit több infót kérünk, legalább egy keresztnevet írhattál volna, ez nagyon izgalmasnak tűnik. Hát igen, Ebéd Barack Obamával. Gratulálok hozzá. Időnként szoktam látni az olimpiai lángot testközelből, amikor a nyári vagy téli olimpiára viszik, ezt pedig Panni írta nekünk. Amúgy ez is jó élmény, én még nem láttam, úgyhogy szívesen megnézném, hogy futnak vele. Erre nem is olyan régen talán lett volna lehetőség, de valahogy elszalasztottam, úgyhogy hát sajnáltam is. Gyerekként utaztam anno a Malév Business Class osztályán, ez akkor hatalmas élmény volt. Volt szerencsém egy ünnepség keretében találkozni Bartolomaios pátriárkával, remélem jól mondom, személyesen, aki az ortodox keresztény egyház vezetője, vagyis ortodox egyház pápája. Gyerekként jártam az esztergomi Suzuki gyárban, gyárlátogatás keretében. Ez így három élmény amúgy együtt nagyon jól mutat. Egyiket sem mondhatom el magamról. Bár én jártam esztergomba iskolába, és a Suzuki gyár mellett rendszeresen elhaladt a vonat, de azt el kell, hogy mondjam, hogy sosem jártam bent. 32 országban voltam zenélni, és ezekben az országokban nagyrészt olyan helyeken, ahova egyszerű turista sose fog bejutni, például Ausztráliában, a buszban 3 órára minden civilizációtól egy illegál psytrance party, vagy amikor Brazíliában, a Favelákban zenéltem egy szintén illegál bulin, ahol kokóval akartak fizetni, vagy amikor valahol Tennessee-ben, Észak-Karolina határán az erdőben egy kelta sárkány kultuszos arcokkal eszideztem. Van szinte bármennyi ilyen sztorim. Néhol a szavakat sem tudtam követni, de nagyon szépen köszönjük egyébként Martin üzenetét. Ezek szerint DJ voltál, ha jól értelmeztem, és mindenféle bulikon megfordultál Amerikában is, mármint úgy értem, hogy tényleg Észak- és Dél-Amerikában is, meg ki tudja, hogy 32 országot mondasz, akkor az biztos, hogy nagyon izgalmas volt. Gratulálunk hozzá, hogyha önnek is van ilyen élménye, vagy ehhez hasonló, akkor küldje el nekünk a 0630-592-92-5-re.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változatosan.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Drágulnak a Telekom, Jettel és Sován előfizetések. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai, a VÁN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. A megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg, a bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Napközben 30-34 fok valószínű.
0: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, még 2 blokk van hátra a mai műsorból, de még rengeteg üzenetünk, így azt kell, hogy mondjam, hogy aki esetleg nem fér bele a mai műsorban, ne aggódjon, harmadszor is fogunk majd ezzel a témával foglalkozni, ami nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része. 2003-2004 volt, gimis csapattal egy Európai Uniós versenyen vettünk részt a Kampunában, ahol egyszer csak kapott minden csapat egy olyan feladatot, hogy hozzon egy celebet, aki ott helyben elmondja, miért fontos a csatlakozás. A mai napig nem értem, hogy hogy gondolták a szervezők, egy rakat vidéki gimis szélet szét a környéken, majd rohant át az RTL Klub székházába, majd mindenki celebeket vadászott. Mi Alföldi Zolit állítottuk meg, aki mondta, hogy persze szívesen átjön velünk, de nincs sok ideje, így ha nem gond, autóval jönne, ha gondoljuk, visszavisz minket a Kampunába. Eszméletlen jó fej volt, mindenkinél hemzsegtek az RTL-es arcok a versenyen, nagyon szürreális volt. Egyébként ez egy tök jó feladat, nagyon talpra esett dolog szerintem. Ha már ott vagytok Pesten, találjatok egy celebet. Tök jó. Következő Robert rövid üzenete. DJ Oti koncerten tavaly fel-upgrade-elték a jegyünket a küzdőtérről a VIP-re. Óriási meglepetés volt. Hoppá, azt hiszem, hogy hasonló cipőben járunk, és lehet, hogy el fogom venni a kedvedet egy kicsit ettől az egésztől, de velünk is ugyanez történt, és én másra gyanakszom, más van itt a háttérben szerintem, persze ez csak egy tipp. Ugyanez történt, megvettük a DJ Oti koncerttel a jegyeket, és egyszer csak láttuk azt, hogy a jegyeink megváltoznak, mármint küldenek újakat, és az már VIP jegy, méghozzá egy ilyen teraszra. Úgyhogy szerintem itt az történt valójában, egyébként nem volt rossz a teraszról sem, de én jobban örültem volna a küzdőtérnek, én mindig ott szeretek lenni a tömegben, bár amekkora tömeg volt, itt nem lehetett közlekedni. Emlékszem, hogy ezen a bulin mi elmentünk pizzáért, és 40 perc volt, elindultunk, megvettük, és mire visszaértünk, a kb. 150 méteres távot 40 perc alatt tettük meg, akkora volt a tömeg, viszont nagyon örültek a pizzának a barátaink. Nem ez a lényeg, szerintem az történhetett ezen a bulin, hogy túl sok jegyet adtak el a küzdőtérre, és a VIP-be még maradt. Tehát megtelt a lenti rész, a VIP-k meg még hát egy részük üres volt, ezért néhány kijelölt szemét, és ehhez végül is kellett a szerencse, ezek szerint titeket is, meg minket is, felsoroltak a VIP-be, hogy ott is feltöltsük a teret, és egy még több küzdőteres jegyet tudnak eladni, hogyha minket, a korán jegyvásárlókat fel-upgrade-elnek, ahogy te fogalmaztál, és felmehettünk így a fönti részre. Szerintem ez történt, de a mai napig nem vagyunk benne biztosak, az biztos, hogy mi is tökre örültünk neki, hogy nem a tömegből, hanem egy VIP részlegből, amire amúgy valószínűleg nem költöttünk volna, de fel-upgrade-elték a jegyünket, maradjunk most már ennél a fogalomnál. De köszönjük szépen, hogy írtál, és egyébként, hogy eszembe jutottál ezt a bulit, tényleg nagyon jó volt. Hamarosan folytatjuk, még egy utolsó blokkra visszajövünk ma, kedves hallgatók, aztán mondom, senki ne aggódjon, ha esetleg nem fér bele az üzenete, akkor természetesen a következő adásban sort kerítünk erre, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de ezt már a Cegléd hangjánál megszokhatták.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Elérkeztünk a műsorunk végéhez, kedves hallgatók, a mai Ceglét hangjában kivételes élményekről számoltak be a kedves hallgatóink, és hát remélem, hogy önök is elküldték, ha van ilyen élményünk, de ha nem, még mindig elküldhetik, mert lesz egy harmadik adás ebből a témából. Olyan népszerű volt szerencsére, hogy még folytatjuk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de nézzük addig is, hogy kik férnek még bele a mai adásba. Egyetemistaként kiválasztottak egy külföldi ösztöndíjas újságíró kurzusra, ahol a világszinten ismert amerikai újságírók tartottak órákat, és nagyon elit hangulatú volt az egész. Amúgy elméletben megfeleltem a feltételeknek, de én voltam az egyetlen olyan résztvevő, aki csak diák volt. A többiek is fiatalok voltak, de ők nívós helyeken dolgoztak már újságíróként. Kicsit imposztornak is éreztem magam, de fantasztikus élmény volt, kirángatott a depressziómból. Ezt Martin írta nekünk, de nem ugyanaz a Martin, akivel az előbb már foglalkoztunk, teljesen véletlenül két Martin következett egymás után. Egyiptomban bárhová bemehetsz, ha adsz egy 50-est a megfelelő embernek. Két srác felmászott a piramis tetejére, pedig ha valami tilos ott, akkor ez az. A haverom is ment volna, de én azért féltem a magasságtól, így nem tettük meg, írja nekünk Milán. Aztán 2011-ben a Magyar Nagydíjon voltam Grid Girl, írja nekünk Anita. Előző nap kint voltunk a pályán, próbálni a másnapi nagy eseményre, igazából csak vonulni kellett 50 másik lányjal, szóval úgy gondoltam, az menni fog, nem nagyon kellett azt próbálgatni. Úgyhogy amikor a safety káros fickó megkérdezte, megyek-e vele egy kört, igen, mondtam, szerintem ez egy elég egyedi élmény volt. Az már más kérdés, hogy az egyik lány, aki a magyar zászlót vitte volna, kiesett, és magasságban én voltam a helyére illő, végül nem 50 lány közül voltam az egyik, hanem 2 közül az egyik, aki a magyar zászlót vitte, úgyhogy nem ártott volna mégiscsak jobban figyelnem. Hát ez egyébként elképesztő élmény lehetett, már csak azért is, mert egy safety car-ba beülni és menni egy kör, de amúgy is a Magyar Nagydíjon, ugye már egy pár éve a Form 1-ben a Grid Girl-öket kitiltották, sajnos, ők álltak ott az autó előtt, és azt mondták, hogy ez nagyon, hogy mondjam, szembe megy azokkal az elvekkel, amit követni kell Amerikában, Európában és mindenhol, úgyhogy ezek a hölgyek már nincsenek ott. Jöjjön a mai utolsó üzenetünk. Egy időben statiszta voltam filmekben. Egy kultikus színésszel voltam egy filmben, és az egyik jelenetben premier plánból látszódom az egyik főszereplő mögött néhány másodperce. Na és az az érzés egyszerűen felejthetetlen, amikor a barátaiddal elmész az első filmedre, és ott látod magad a vásznon, miközben a barátaid újonganak, tapsolnak, és senki sem érti körülöttetek, hogy mi van. Na, az egy core memory, a 10 másodperc hírnév ott megvolt, köszönöm szépen. Írta nekünk Gemese, és ezzel zárjuk a mai Ceglét hangját, kedves hallgatók. Fontos információ, hogy aki nem fér bele, ne aggódjon. Nem holnap, de egy másik alkalommal folytatjuk még ezt a témát. Holnap pedig egy teljesen új témával jelentkezik a Ceglét hangja, ami persze lehet, hogy nem új téma lesz, de egy másik téma lesz, ez minden esetre biztos. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm a remek üzeneteket, és ha lehet, maradjanak továbbra is a Cegléd Rádióval. Vörös Nándi búcsúzik, mindenkinek további jó rádiózást, viszont hallásra.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió. Yeah.

0: Átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitő bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András. A jó reggelt szegéd meg hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel. Ez a dal szól azonnal a hírek után itt a 92-tön. Maradjanak vele még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok, meg már most kellemes hétvégét.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
6: Újraindulhat a visegrádi együttműködés. Újabb fogolycserét hajtott végre Oroszország és Ukrajna. Napos meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Megkezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek. A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaúdi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek, a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében.
3: Az időjárásról.
6: Napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kilépünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Június 19-e péntek van. Ezzel a nappal is foglalkozunk a mai délelőtt folyamán, meg a reggeli műszakban jelentkeznek a megszokott reggeli rovatok. Fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle. Elmondom majd azt is, mit üzennek már a csillagok, és jön majd egy beszélgetés is. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!

0: megígértem.
1: Friss információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggelt Ceglédet. Aztán jövök vissza, ígérem, a ceglédiek kedvenc dalaival. Tartsanak velem!
2: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Újraindulhat a visegrádi együttműködés. Újabb fogolycserét hajtott végre Oroszország és Ukrajna. Napos meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Megkezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek. A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaúdi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek, a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében.
2: Az időjárásról.
3: Napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal. Süveges András, a jó reggelt szegnétet azonnal folytatjuk dalokkal, jön majd többek között Lear Rhymes, itt lesz velünk Rácz Gergő és Tiesto is, meg programajánló tőlem. Valamint szólok arról is, hogy milyen idő lesz a következő napokban hazánkban, maradjanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Press Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi, ceglédiek, a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszter Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia film vetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak második felvonása. Pár perc múlva játszom a Hurts és Purple Disco Machine közösét, a címe Wonderful Life. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án. Nyílt nap kukacinfineon.com.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Újraindulhat a visegrádi együttműködés. Ma 35 éve távozott az utolsó szovjet katona. Napos meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került bele a nyilatkozatba. A kormányfő közölte, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál egy fekete Volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az Országgyűlés Nemzeti Emléknappá nyilvánította. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt.
6: Az időjárásról.
7: Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 23, a Velencei tó 26 fokos.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: itt velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt Ceglédet folytatjuk, a Ceglédje kedvenc dalaival, nem sokára pedig a lapszemlével, azaz elárulom, hogy miről ír a borsonline.hu felület és a nemzetisport.hu oldal. Tartsanak ezért is velem.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A 90-es évek hazai könnyűzenei szcénájának egyik legmeghatározó formációja komoly meglepetést okozott a rajongóknak. 30 évvel a megalakulása után az Emergency House tagjai úgy döntöttek, hogy ideje leporolni a mikrofonokat és újra a színpadra állni. A hírt a csapat egykori rapper MC Ducky osztotta meg a követőivel, egyértelművé téve, hogy a négyes fogat nem csupán a múlt idézés kedvéért áll össze, hanem egy teljesen új fejezetet szeretnének nyitni a zenekar történetében. A bejelentés azonnal élénk párbeszédet indított el a közönség soraiban, akik közül sokan már most a naptárukat figyelik a lehetséges koncertdátumok után kutatva. A közösségi oldalon közzétett bejegyzés alatt szinte azonnal megjelentek a leglelkesebb követők, akik közül többen a tinédzser éveik meghatározó bulijait idézték fel. Egyikük nosztalgikusan megjegyezte, hogy olyan jó lenne visszamenni kicsit a 90-es évekbe, amire maga MC Ducky reagált, tovább fokozva a várakozást. Velünk megtehető, jönnek majd a dátumok. A hír egyeseknél egészen mély érzelmeket váltott ki a közösségből, egy másik rajongó ugyanis nyers őszinteséggel csak ennyit fűzött hozzá a látottakhoz: úristen, elbőgtem most magam. Az Emergency House a 90-es évek közepén vált a hazai klub élet megkerülhetetlen tényezőjévé. A hip-hop és a korai dance elemeit egyedülállóan ötvöző négy tagú csapat olyan slágerekkel írta be magát a pop történelembe, mint a Csúcs ez a party, vagy a Mindent vivő Dübörög a ház. Dalaik egy egész generáció hétvégéit határozták meg, és a mai napig állandó kellékei a retro rendezvényeknek. 30 éve kezdődött, négy ember, egy történet, megszámlálhatatlan emlék, és most itt az idő, hogy újakat írjunk. Az Emergency House visszatér, újra Dübörög a ház, írta, szó szerint így, MC Ducky Instagramján. Bár a pontos helyszínekről és a turné technikai részleteiről egyelőre keveset tudni, az már a felhívásból is kiderül, hogy a formáció régi energiákkal, de a mai kor elvárásainak megfelelő látvánnyal készül a koncertekre. A közönség reakcióiból ítélve a kereslet rendkívül nagy lesz a fellépésekre, hiszen a 40-es és az idősebb korosztály tagjai közül rengeteg alig várják, hogy újra élőben hallassák fiatalságunk legfontosabb ritmusait, azaz ebben az esetben az Emergency House-t.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Onnet. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
2: KGM. Made in Korea.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. A sárga mezek varázsa. Kolumbia elhozta az igazi hangulatot a VB-re. Hiába Üzbegisztán fennállásának első VB gólja. A gólpaszt, majd gólt jegyző Luis Diaz a hátára vette a kolumbiai válogatottat, amely 3-1-es győzelmet aratott, megállva ezzel is az Azték stadionban fergeteges hangulatot varázsló 75 ezer szurkolója folyamatos buzdítását. Borsos László mexikói riportja ez ügyben olvasható a portálon. Jeff Cameron azt nyilatkozta, az juthat igazán messzire, aki a nehéz napokon is beleáll a munkába. A világbajnokság idején az ESPN szakértőjeként dolgozó 55-szörös amerikai válogatott Jeff Cameron exkluzív interjút adott a lapnak. A korábbi védő szerint a válogatottnak legalább a 8-at döntőig illene eljutnia. Borbala Bence interjúját olvashatják Jeff Cameronnal tehát a sportoldalon. Szókimondó, új hullámos, védekező stílusú. Mexikói vélemények Efren Juárezről nem a támadó futball, hanem a szervezettség és a fegyelem lehet a védi egy-egy őrben, labdarúgásról van szó, állítják azok a mexikói újságírók, akik közelről követték a 38 éves mexikói szakember munkáját, s a VB forgatagban a lapnak nyilatkozó kollégák szerint az Eto FC új vezetőedzője taktikai felkészültségével, játékos fejlesztő képességével és szókimondó személyiségével hamar beszédtémát szolgáltathat az NB1-ben. Borsos László írását olvashatják a sportoldalon. Harry Kane azt nyilatkozta, a horvátok nem tudták tartani velünk a lépést. A duplázó Harry Kane vezetésével győzte le a helyenként pazarul játszó Anglia 4-2-re Horvátországot, ám hiába teljesített támadásban kimagaslóan, hátul rengeteg hibát követett el. Judi Ádám összefoglalója olvasható a találkozóról. Szűcs Tamás azt nyilatkozta, alapember akarok lenni a Famalicão-ban. Hazatért Portugáliából Szűcs Tamás, aki, mint arról a lap már beszámolt, a portugál élvonalban szerepel. A futballistával Somogyi Zsolt beszélgetett a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban. Többek közt ezt is elolvashatják.
4: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: hírek után itt a Jó Reggelt Ceglédben jönnek a legfrissebb információk, kedves hallgatók, utána pedig visszajövök majd a ceglédiek kedvenc dalaival. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukacinfineon.com.
7: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Újraindulhat a visegrádi együttműködés. Ma 35 éve távozott az utolsó szovjet katona. Napos meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került bele a nyilatkozatba. A kormányfő közölte, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál egy fekete Volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az Országgyűlés Nemzeti Emléknappá nyilvánította. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt.
8: Az időjárásról.
9: Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 23, a Velencei tó 26 fokos.
8: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal. Folytatjuk azonnal a Margaret Island eső című dalával, utána pedig jövök vissza, programokat ajánlok és elmondom, milyen idő lesz a következő napokban. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Press Band előadásában. 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, Muzsikál, Inoka Győző és Baráti Társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is be. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny, keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
0: Cegléd Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szombaton forró napos idő várható, egyes záporzivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, melyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-22 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az észak-keleti szél mérsékelt, nyugaton és észak-keleten élénk lesz. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
1: Jó reggelt, Ceglédia!

0: kedves hallgatók, hogy melyik slágerrel indul a következő 60 perc, azt megmutatom azonnal. A mai reggeli műszak harmadik részét Bruno Mars-szal indítom, tőle szól majd az I Just Might. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
11: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
12: Újraindulhat a visegrádi együttműködés. Alkohol- és drogtesztel folytatódik a közúti ellenőrzés. Napos, meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét is felülvizsgálják. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy hazánk a jövőben törekszik a szövetséggel a teljes együttműködésre, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál egy fekete Volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az Országgyűlés Nemzeti Emléknappá nyilvánította. Alkohol- és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
11: Az időjárásról.
12: Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 23, a Velencei tó 26 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
9: Közlekedési információinkat a Ceglidi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
11: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A reggeli visszakad a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédél kedvenc dalaival folytatjuk, mint mindig. Hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, hallgassanak ezért is rám.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Áramlik az energia, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért, az nem sokára kiderül. Kos, körülötted az elmúlt időszakban szépen elrendeződtek a dolgok annak megfelelően, ahogy te azt eltervezted. Ma tekints át utoljára mindent, nézd bele a legapróbb részletekbe is, és szépen indítsd be a hajtóműveket. Nagy változás előtt állsz, indulj el az úton mi hamarabb. Bika, nálad jobban senki sem ismerhet téged, így a saját céljaidat is neked kell meghatároznod. Ma lehetőséged lesz arra, hogy új irányt szabj az események menetének, de ezt talán be kell vállalnod egy kisebb konfliktust is. Ne várj tovább, és ne keresd kifogást, tedd meg még ma. Ikrek, ma elérhetnek benned a folyamatok egy kritikus pontot, és végre megérhet benned az elhatározás a cselekvésre, a változtatásra. Ne ijedj meg azonban, ha ellenállásba, meg nem értésbe ütközöl, tedd meg, amit kell, és ne is nézz vissza. Ha most nem cselekszel, holnap talán már elfogy belőled a lendület. Rák, ha úgy érzed, hogy valakinek az árnyékában élsz, vagy ha vele való kapcsolatod aránytalan, ha egy viszonyban úgy érzed, hogy te mindig csak adsz, de valami keveset kapsz vissza, akkor változtass mielőbb. Tegyél meg ma egy aktív lépést az egyensúly irányába, próbálj javítani az arányokon. Ha pedig nem jár sikerrel, gondolkodj el azon, hogy mi értelme is van ennek az egésznek. Oroszlán, ma olyan érzelmi töltettel rendelkezel, hogy kiemelten foglalkoznod kellene ennek az erőnek a megzabolázásával. Könnyen lehet ugyanis, hogy most akár egy apróságra is érzelmi viharokkal reagálsz, és a környezeted miatt fejdvesztve menekül a közeledből. Persze az is lehet, hogy éppen ez a cél. Ha már mindenki eltűnt, jöhet az édes nyugalom. Szűz, ma olyan helyzetbe kerülhetsz, melyben az igazságérzeted meggyőződése teljesen más diktálna, mint amit tenned kell. Ez nagy kihívás lehet neked, hiszen te minden esetben próbálsz a tisztesség talaján állni. Próbálj kreatív lenni, és találj egy köztes megoldást az ügyre, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Egy zene után folytatjuk a raphoroszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
2: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is a labdarúgó világbajnokság egy-két érdekességével foglalkozunk. Mint ismert, ugye Mexiko 1-0-ra megverte Dél-Koreát a 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság a csoportjának második fordulójában. Így tovább jutott, és megnyerte a kvartettjét. Na, ezzel kapcsolatban jöjjön egy-két dolog. Mexiko 94 óta 8. alkalommal jutott tovább saját VB

0: Ból. Ezzel egalizálta Brazíliát a vonatkozó időszak alatt. Az élens megelőzi Argentínát, Németországot, Spanyolországot, Hollandiát, vagy éppen Franciaországot is. Mexikó története során 4-1-re nyerte meg a csoportját a VB-n. Az eddigi háromból 2 nyolcaddöntő és 1 negyeddöntő lett utóbbi házigazdaként, mégpedig 1986-ban. Mindösszesen 3 labda érintés a 16-oson belül az első fél időben. Eddig csak 2002-ben volt ennél kevesebb, mióta mérik. 1966-ról beszélünk, a Portugália-Dél-Korea mérkőzésen. Luis Romo az első Csabalala óta, aki saját csapata stadionjában szerez gólt egy világbajnokságon. Ennyit Mexikóról, mint ismert, Kanada 6-0-ra legyőzte Katart a labdarúgó világbajnokságon, de a társházigazda elveszítette Ismael Konét. Jesse Marsh, a kanadaiak szövetségi kapitánya, róla is beszélt a mérkőzés után. A kanadai válogatott szövetségi kapitánya az ITV-nek nyilatkozott a Katar elleni győzelemről. Pontosan erről van szó, olyan futballt akartunk játszani, ami lázbozza a közönséget. Micsoda teljesítmény volt a csapatunktól. A kanadaiak szövetségi kapitánya a megsérülő Ismael Konéról is beszélt. Olyan remek srác, messze nem tökéletes, de pont ezért szeretjük őt, mert nagyszerű dolgokra képes, amiket senki más nem tud. Ő testesíti meg azt, amit a csapat jelent. Ő volt a legjobb játékosunk a bosnyákok ellen, félelem nélkül ment előre, ez hatalmas veszteség számunkra, rendbe fog jönni, most az orvosoknál van, visszatér majd. Ő a játékunk minden elemének fontos része, nagy jövő előtt áll. A játékosok megtestesítik mindazt, ami nagyszerű ebben az országban. Büszke vagyok arra, hogy az edzőjük lehetek. Ennyit egyelőre a labdarúgó világbajnokságról, hamarosan folytatjuk.
1: Szeglét Rádió. 92.5.

Bajnoksággal foglalkozunk, kedves hallgatók, az érdekességekkel. Megint a skótok, ugye mondhatnánk ezt a következő hír előtt. A VB-re 1998 után visszatérő Skócia Haitival és Marokkóval Bosznában játszik a csoportkörben, és ha már a városban maradtak, nyomot is hagynak annak arculatán. Egyre több szoborra raktak sárga közlekedési bujákat, amivel a helyieket zavarba ejtették. A BBC utána járt a sztori hátterének. Ez a skót szokás az 1980-as évekre vezethető vissza, amikor Glasgow-ban a Modern Művészetek galériája előtti Wellington szobrot megkoronázták egy átmulatott teste után egy bójával. Egyszerű diákcsínynek indult, aztán a város nem hivatalos jelképe lett, és fokozatosan az identitásának részévé vált, sőt még Banksy graffit művész számára is inspirációt jelentett. A szurkolók gyakorta ilyen formájú sapkát is hordanak a Darts VB-n és egyéb sporteseményeken. Mivel körülbelül 30 ezer skót érkezett Bosznába, nem csoda, hogy a legfontosabb szobrok, például Bill Russell kosaras, Kevin White egykori polgármester, szinte kivétel nélkül kaptak egy kúpot a fejükre, és a közösségi médiát is elárasztották ezek a fotók és videók. A járókelők kedves szimbólumnak tartják is, a rendőrség elkezdte összeszedni bójákat a közterületekről. Még mindig maradunk a labdarúgó világbajnokságnál, nem mindenkinek tetszik, hogy az idei világbajnokságon elkezdték negyedekbe játszani a focit. A Reuters beszámolója szerint az elcsoport mérkőzésén hangos fújolást lehetett hallani a nézőtérről, amikor a FIFA új szabályai alapján a játékvezető elrendelte az ivószünetet a félidők derekán. Úgy tűnik ez egyelőre országfüggetlen, mert Dallasban az angol-horvát meccsen, majd Torontóban Gána és Panama összecsapásán is zúgolódtak a nézők. A világbajnokságot rendező FIFA 2025. decemberében jelentette be, hogy a 2026-os VB-n az időjárástól függetlenül az összes, tehát mind a 104 mérkőzéssel lesz ivószünet. A 3 perces leállásokat mindkét félidő 22. percére időzítették, és azért lesz minden meccsen kisebb leállás, hogy az egész tornát nézve minden csapat és játékos egyenlő feltételekkel vegyen részt a mérkőzéseken, ne legyen kivételezés abban, kinek jár plusz pihenő, és kinek nem. A kritikusok egyik érve, hogy a szünetek megtörik a játék ritmusát. Emma Hayes, az amerikai női foci válogatott szövetségi kapitánya egyenesen lendületszünetnek hívja a megszakítást. Úgy véli, hogy a hátrányban játszó csapat az egyértelmű nyertese az ilyen leállásnak. Az angol szurkolók már a válogatottjuk első meccse előtt világossá tették, hogy tiltakozni fognak a 22. percben, és a horvát szektorból is sokan csatlakoztak hozzájuk. Torontóban a Gána-Panama meccse ráadásul esett az eső, így új értelmet nyert a hidratáció szünet elneve. És nem volt meleg, de el kell fogadnunk, hogy a hirdetők diktálnak, mondta Thomas Christiansen, a panamai válogatott szövetségi kapitánya. Mára ennyi egyelőre a labdarúgó világbajnokságról, holnap folytatjuk. Jó reggelt!

0: 92-tön a Ceglid Rádióban, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán visszatérek a dalokkal, tartsanak velem!
1: Ceglid Rádió. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Nem támogatja a kormány Ukrajna gyorsított EU csatlakozását. Fokozódik az asszály az országban. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam és kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került bele a nyilatkozatba. A kormányfő hangsúlyozta, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszin-Szenni Romulus hangsúlyozta, hogy hazánk a jövőben törekszik a szövetséggel a teljes együttműködésre, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét is felülvizsgálják. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Alkohol- és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma reggeltől holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Nem várható országos eső a közeljövőben, a tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az asszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
1: Az időjárásról.
2: Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
6: Nyílt nap kukacinfineon.com.
2: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
1: Reklámot hallottak.
8: FM 92.5
1: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is persze. Hallható a Kossuth Múzeumban. Tükör Valék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeum.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a slá.

0: Ennék. Kedves hallgatók, a reggeli műszaknak, a jó reggelt Szeglédnek vége. A plusz mínusz kettő mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Szigel a felvételét játszom nem sokára, a hírek után azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
8: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Elmarad a mai svájci tárgyalás az iráni háború lezárásáról. Körözött személyeket is elfogtak a rendőrök Kelenföldön. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött személyt is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt.
2: Az időjárásról.
9: Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban még tovább fokozódik a kánikula.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. 7 óra délelőtt, 7 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a plusz mínusz kettő dalokkal, és azt hozzá kell tennem, hogy ebben az 60 percben már jeleztem egyébként nem mellesleg, hogy nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szabó Kristófi és vendégei, hiszen jön majd egy beszélgetés, a téma pedig sport. Egészen pontosan melyik? Ez nem sokára kiderül. Tartsanak velem, velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermek

0: felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
2: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
2: Nyílt nap kukacinfineon.com.
4: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, már is beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a téma sport. A riporter Szabó Kristóf.
1: Cegléd Rádió. 92-t.
2: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig a Phoenix Box Club. Annak apropóján, hogy jövő hét szombaton, június 27-én délben elkezdődik a Pákozi László emléktorna, ahol majd Szabó Márió is, Ceglédváros első számú utánpótlás ökölvívója is játszani fog. Szia Márió!
3: Sziasztok!
2: Itt van velünk a Phoenix Box Club alelnöke, vezetőedzője és az emléktorna, a verseny főszervezője, Németh Csaba.
4: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!

0: Valamint majd a hangulatért felelős egyik munkatárs, Horváth Dávid is itt van.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én is.
2: Szia, üdvözlök még egyszer. Hát igen, az izgalom már elég a tetőfokára hágott ezzel a versennyel kapcsolatban, már csak azért is, mivel a tavalyi évben már majdnem megszervezésre került ez az esemény, de úgy döntöttünk, hogy a minőséget szem előtt tartva, és a profizmust, eltoljuk egy évet pont azért, hogy igazi látványosságot tudjunk a ceglédi közönségnek nyújtani. Igen, nagyon sok meló van vele, nagyon sok nevezéseket kapunk az ország minden pontjáról, Szegedtől, Debrecenig, Nyíregyházától, Pécsig, rengeteg klub jelentkezik, főképp az elit korosztályának a nevezése az, ami most sűrűbbnek tűnik, mivel jövő hónap közepén ugye alapból megrendezésre kerül a Papp László felnőtt ökölvívó magyar bajnokság, és ugye erre készülve a klubok ezért is neveznek több felnőttet a Pákozi emlékversenyre, amivel nincs is gond, ez csak a színvonalat fogja felül emelni, mivel azért a felnőttek elég tűzi játékos mérkőzéseket tudnak vívni, úgyhogy a mérkőzésekkel nem lesz gond. A szervezés már a vége felé tart, nagyon sok jó dologgal készülünk, rengeteg támogató állt be mögénk, felsorolni nem tudom őket tényleg, de hamarosan a Facebookon egyébként meg fogjuk az ő listájukat osztani, mert tényleg kimagasló, sok vállalkozás és akár magánszemély is beállt mögénk, és azt mondták, hogy ez egy nagy szuper jó dolog, és nyomjuk, csináljuk. Úgyhogy mi így is teszünk, és nagyon reméljük, hogy még mellé a kis úgymond cseleszni a hab tetejére, az még be fog jönni, ezt azért is mondom, mert hogy ugye a végére készülünk profi mérkőzésekkel. Még a profi részlegnek a kialakulása még folyamatban van, ugye, mert ez itt már nem csak sport, hanem üzleti rész is, úgyhogy még itt visszajelzéseket várunk, de ha minden jól megy, akkor a hazai közönség a nap végén záróakkordként láthat majd profi mérkőzéseket, köztük Tóth Bálint első profi mérkőzését, mivel hogy most szeretnénk, hogyha debütálna a profik között, valamint látható lesz a hazai közönségnek, a hazai közönség előtt ugye klubunk válogatott utánpótlás ökölvívója Szabó Mário, valamint még nagyon sok eredménnyel ugye tudjuk Adi Rihárd diákolimpiai bajnok, Derzsi Patrik diákolimpiai bronzérmes is szintén kesztyűt fognak húzni ezen a mérkőzésen, és a hazai közönségnek meg fogják mutatni, hogy milyen az igazi ceglédi virtus, hol kezdődik az ökölvívás. Úgyhogy azt tudom csak mondani mindenkinek, hogy jöjjenek el minél többen, látogassanak ki az eseményre, mivel hatalmas színvonal lesz, igyekszünk ezt minél magasabb szintre emelni, hogy a sport, az ökölvívás igazi dicsfényében térhessen vissza Ceglédre, és meg tudjuk azt mutatni, hogy itt igazi szakma van.
0: Három profi mérkőzéssel terveztek, jól tudom?
2: Az ökölvívás területén kettővel, de úgy együttesen három mérkőzéssel szeretnénk zárni majd ezt az estét. Köztük a hazai közönség kedvence Makula Szilveszter is meghívtuk az eseményre, ő K1, ő lesz egyedül, aki egy K1 szabályrendszerben fog ringbe lépni, és a hazai közönségnek megmutatni, hogy milyen képességekre tetszett. Valamint Szilveszterről tudni kell azt is, hogy az ökölvívás sem áll tőle távol, nagyon sok személyes magánedzésemen vesz részt, így a kéz munkájában én igyekszek segíteni, és ezért is gondoltuk azt, hogy mivel hogy hazai versenyző, nem számít az, hogy K1, a hazai közönség előtt, hazai pályán, ha van lehetőség, akkor mutassa meg magát, hogy milyen az igazi ceglédi virtus. Ezen felül ugye Tóth Bálint bemutatkozó, debütáló profi mérkőzését fogják látni majd a nézők, valamint a végén már a Hellkingsből jól ismert Mester Soma fog ringbe lépni, miskolciaknak a büszkesége. Úgyhogy elég színvonalas mérkőzésekkel várunk. A napi rend, a program az úgy fog egyébként kinézni, hogy már ez reggel 7-8 órától már érkeznek a csapatok az ország több pontjáról, mérlegelés, orvosi vizsgálat, technikai értekezlet fog zajlani, délben megnyitót fogunk tartani, És akkor utána a hivatalos program az ugye majd a versenyzőknek a párosítása alapján fog kikerülni. Valamint lesz bizonyos kis díjátadó, de ezzel kapcsolatban csak ennyit szeretnék mondani, nem akarom lelőni a poént, azért Ceglédnek vannak elég eredményes ökölvívói, vagy volt ökölvívói, vagy akik közreműködtek ebben az ökölvívásban, ő nekik szeretnénk majd egy kis tiszteletdíjat is átadni. Valamint a támogatóknak köszönhetően tudni élik, hogy az egész versenymezőny, akik részt vesznek a mérkőzésen, kifejezetten a Nóra Cafénak köszönhetően teljes vendéglátásban részesülnek, ebédet fognak kapni, és mindez díjtalanul, úgy, ahogy egy igazi sporteseményen ennek lennie kellene.
0: Azért látszik, hogy nem csak vezetőedzőként teszel ki ezért a mostani eseményért, hanem főszervezőként is. Hogy tudsz így koncentrálni mondjuk az edzésekre és a boxolóid felkészítésére mindezek mellett?
2: Hát figyelj, energia az van bőven, mivel hogy a horoszkópon mondhatni kos, meg nem csak mondhatni kos is vagyok, és ez a kosnak az energiája kimerülhetetlennek tartják, de ezt mondjuk én személy szerint tudom is mondani, hogy ez így van. Nem kis energia egyébként, nagyon sok energiát felemészt, napi több száz telefonhívás, több száz egyeztetés. Ez néha egy kicsit a család részéről nem biztos, hogy mosolyt csal az arcokra, mert azért elég sokat hiányolnak otthon, de tudják, hogy egy nemes cél, és hogy ennél jobb és nemesebb cél nincs. Így szerencsére a feleségem és a család többi tagja is támogatnak, de még egyszer mondom, nem kis energia. Ugye voltam hivatásos ökölvívó is, amatőrbe is, profiba is, nagyon sok mérkőzést, rendezvényt láttam a hiányosságokat, hogy hol lehetne egy kicsit még igazítani ezen. Így mondhatni nekem egyébként így tök egyszerűen rutinból jön az, hogy mi az, ami jónak kell lennie, és már csak azért is, mivel ugye a Phoenix Box Clubot képviselem, így az csak is a legmagasabb szinten tud működni, és csak a legmagasabb szintet tudjuk megmutatni, úgyhogy ez is a cél.
0: Jobban izgulsz most ezelőtt a verseny előtt, mint például egy profi mérkőzésed előtt?
2: Hát nézd oda, már rutinból megyek be, nem ér meglepetés, mert ott csak ütnek. Az ütést az jól viselem, ezzel meglepni nem tudnak, de mondhatni igen, sokkal jobban izgulok ez miatt, mert ez csak egy saját rendezés, és a Magyar Ökölvívó Szövetség felé is szeretnénk majd ezt jelezni már itt a helyszínen, hogy az egész eseményre olyan szemmel tekintsenek, mint egy általunk beadott írásos pályázat a jövő évi utánpótlás magyar bajnokságra, mert jövőre ugye szeretnénk szintet lépni, és szeretnénk Cegléd városában megrendezni. Lehet, hogy nem is volt még, úgyhogy lehet, hogy ha nem kiabálom el, akkor az első utánpótlás magyar bajnokságot. Ha esetleg volt már, akkor elnézést kérek a hallgatóktól, de én úgy tudom, hogy itt még Cegléden magyar bajnokság még nem nagyon volt szervező, úgyhogy jövőre szintet lépve szeretnénk ezt is megszervezni, úgyhogy a szövetség felé ez mondjuk egy ilyen fizikai pályázat lesz még.
0: Plusz ugye az egyik kiemelt gondolat is lehet számukra, hogy azért itt nálatok van egy elég tehetséges fiatalember, Mário, te lehetnél az egyik ismérve annak, vagy az egyik letéteményese, hogy itt rendezzék a következő utánpótlás magyar bajnokságot. Ugye te válogatott kerettag vagy.
3: Igen, igen.
0: És nem régiben egy olaszországi versenyen is részt vettél a kerettel. Hogy sikerült az a verseny? Milyen eredményeket értél el? Miket hoztál magaddal onnan Olaszországban?
3: Nagyon jó volt Olaszország, megnyertem az egészet. Az első nap bunyóztam egy horváttal, a második nap egy észtel kellett volna, csak ott nem volt párom az észnél, az utolsó nap egy olaszszal boxoltam, azt is megnyertem, de amúgy nagyon jó volt, barátságosak voltak a csapattársaim, szurkoltunk egymásnak, jó volt.
0: Ez volt az első szereplésed a magyar válogatott keretben. Gondolom, igen. Voltak ott már olyan fiatal srácok, akik ismerték egymást, most azért bemutatkozták, gondolom, elég rendesen, hogy megnyerted az egészet, az összes mérkőzésedet. Hogy készülsz most erre a boxgálára, a Pákozdi László emlékversenyre? Milyen tervekkel indulsz neki majd? Azért hamarosan itt van jövő hét szombaton, gondolom már a te fejedben is átfutottak a lehetséges forgatókönyvek.
3: Hát egy szép bunyóval szeretnék nyerni, nagyon sokat edzek rá, fogyasztani azt kell, sokat, és amúgy ennyi.
0: az edzéseken a csapattársaiddal szoktatok beszélni, vagy fogadásokat tenni, vagy hivatkozni arra, hogy na most akkor én biztosan megnyerem a meccsemet, vagy így megy egymás cukkolás, vagy ki fog nyerni, vagy gyakorlatilag mindenki úgy van, hogy mindenki fogja nyerni a saját mérkőzését.
3: Hát edzésen nem nagyon merünk beszélgetni, de amúgy ilyenek azért nincsenek, most mindenki úgy megy fel, hogy nyerni akar, persze.
0: Bárhogyha mondjuk valószínűleg mindenki nyerni fog, de gondolom azért ugyanúgy összetartó csapat lesz, mindenki szurkolni fog egymásért. Még gondolom nagyon komoly edzések várnak így az elkövetkezendő napokban. Sőt, hogy fogtok már aznap készülni, gondolom Csaba, neked is megvan a fejedben, hogy közvetlenül arra a napra, hogy fogod felkészíteni, gondolom milyen edzésekkel, milyen bemelegítéssel. Nyilván azért szakmai titkokat ne árulj el, de azért biztos van már valami a fejedben, hogy fogtok az utolsó napokban
2: nézd,
0: készülni.
2: Ez az ökölvívásnál, ez kicsit hosszadalmas történet, úgyhogy mondhatni, mi már most az utolsó simításokon vagyunk, mivel én még azért a fiúknak azért beeszközöltem egy Unika Kupa második fordulós mérkőzést, most vasárnap fogják ezt rendezni Kiskualason, ez már ilyen ráhangolódásnak szántam a fiúknak. Mert ugye most az elmúlt pár hétben nem voltunk hivatalos mérkőzésen, készültünk őzelővel a Pálkozdi emlékversére, úgyhogy így előtte lesz egy ilyen főpróbánk Kiskunhalason, hogy az a srácok azért igazán jó formában legyenek. Most már javarészt csak az igazi simítások mennek, iskolázás, kombinációk, igazítása, nagyon sok zsákmunka, futás, ugrálókötél, ugye a kondíciós erőlétre fejezzük már most az utolsó pillanatban az energiát. Technikailag úgy gondolom, hogy készen állnak a srácok arra, hogy megmutassák Cegdétnek, hogy milyen az igazi ökölvívás.
0: És itt van velünk Horváth Dávid is, aki majd az egyik hangulatért felelős szakember lesz a tornán. Mutatkozz be a nézőknek, szerintem még nem jártál itt a rádióban, de javíts ki, hogyha igen, én mondjuk nem vagyok ilyen régóta itt. Úgyhogy mit lehet rólad tudni, és hogyan készülsz majd annak érdekében, hogy ez a torna felejthetetlen legyen, nem csak a nézők, hanem mindenki számára, aki hall róla majd.
1: Ez így hirtelen megmondom az őszintét, egy nagyon komplikált kérdés volt. Horváth Dávid vagyok. És igazából rólam azt kell tudni, hogy nagyon improvizált ember vagyok, így nem is készülök, megmondom az őszintét, nyilván vannak szakmai dolgok, amivel szemben fel kell készülni. Igazából én is várom nagyon, itt a főnökökkel, itt a szervezőkkel készülünk ezerre. Ez egy jó program, úgy gondolom Cegléden elég kevés program lehetőség van sajnos. Jöjjön el Ceglédre, jöjjön be a sportcsarnokba, és érezzük jó magunkat mindannyian.
2: Az esemény ingyenesen, díjtalanul látogatható lesz, senkit nem fogunk belépőjegyhez kötni, mert ez nem arról szól, szeretnénk megmutatni, hogy Cegléden igenis él az ökölvívás, úgyhogy pont ezért nem lesz belépőjegy, mindenkit várunk sok szeretettel. Ha annyit tudok még ezzel kapcsolatban mondani, ha majd tetszik a közönségnek az, amit látnak, akkor viszont támogatói jegyvételre lesz lehetőség, ez mindenkire, személyre szabottan saját döntése lesz, nem ugye ez a cél, de egyet tudjon mindenki, hogyha esetleg ilyen támogatói jegyben gondolkozik, azzal végig az utánpótlást és a teljes körű Phoenix csapatot támogatja ezzel. Úgyhogy ha lesz olyan is, aki ezt igénybe veszi, annak már most előre köszönjük szépen a támogatást és a segítséget, de alapjában díjtalanul látogatható lesz a Pálkozdi emlékverseny.
0: És akkor még egyszer, június 27-én a Ceglédi kosárlabda csarnokban. Nyilván azért az jobb, hogyha mindenki hamarabb ott van, mint hogy lekésne bármilyen mérkőzést is. Phoenix Box Club, nagyon örülök, hogy itt voltatok, Csaba, Mário és Dávid.
2: Így van, mindenki jöjjön el, gyertek el és nézzük meg ezeket a parázsmérkőzéseket, hatalmas tűzijáték lesz, nagyon nagy pofonok, izgalmas mérkőzések, ez kihagyhatatlan lesz. És Phoenix Box Club.
0: Reméljük mindenki ott lesz, viszont hallásra.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Cegléd Rádió!
5: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6-ig, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, 2-től péntekig 19:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szombaton forró napos idő várható. Egyes záporzivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, melyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-22 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az észak-keleti szél mérsékelt, nyugaton és észak-keleten élénk lesz. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.

0: már is mutatom, mivel indul a mai plusz-minusz 2 második felvonása. A hírek után azonnal Miley Cyrus énekel nekünk, tartsanak velem, további jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
6: Gulyásleves, A menü túrós csúsza tepertővel, hamis gulyásleves, B menü rántott sertésborda burgonyapürével. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
8: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
9: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
10: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
11: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
12: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
11: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
12: Egy kattintás és megnyílik a város.
11: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
12: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
11: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
12: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
11: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
13: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Sok helyen a védett ár alá csökkent az üzemanyag ára. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött személyt is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt.
2: Az időjárásról.
13: Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton nagykörösen a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. 7 óra délelőtt, 7 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és nem sokára elárulom, mit üzenek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy én ott ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, tartsanak velem ezért is.
0: Ebéd rádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj! Jó hús kell, meg magyar károly! Ne legyél te

0: 100%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
1: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában. 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, Muzsikál, Inoka Győző és Baráti Társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható-hallható majd.

0: 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi, ceglédiek, a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás, a Szentek útján hangverseny Keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök közt tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Céglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Áramlik az energia, ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottója, hogy miért, az nem sokára kiderül. Kos, körülötted az elmúlt időszakban szépen elrendeződtek a dolgok annak megfelelően, ahogy te azt eltervezted. Ma tekints át utoljára mindent, nézd bele a legapróbb részletekbe is, és szépen indítsd be a hajtóműveket. Nagy változás előtt állsz, indulj el az úton mi hamarabb. Bika, nálad jobban senki sem ismerhet téged, így a saját céljaidat is neked kell meghatároznod. Ma lehetőséged lesz arra, hogy új irányt szabj az események menetének, de ezt talán be kell vállalnod egy kisebb konfliktust is. Ne várj tovább, és ne keresd kifogást, tedd meg még ma. Ikrek, ma elérhetnek benned a folyamatok egy kritikus pontot, és végre megérhet benned az elhatározás a cselekvésre, a változtatásra. Ne ijedj meg azonban, ha ellenállásba, meg nem értésbe ütközöl, tedd meg, amit kell, és ne is nézz vissza. Ha most nem cselekszel, holnap talán már elfogy belőled a lendület. Rák, ha úgy érzed, hogy valakinek az árnyékában élsz, vagy ha vele való kapcsolatod aránytalan, ha egy viszonyban úgy érzed, hogy te mindig csak adsz, de valami keveset kapsz vissza, akkor változtass mielőbb. Tegyél meg ma egy aktív lépést az egyensúly irányába, próbálj javítani az arányokon. Ha pedig nem jár sikerrel, gondolkodj el azon, hogy mi értelme is van ennek az egésznek. Oroszlán, ma olyan érzelmi töltettel rendelkezel, hogy kiemelten foglalkoznod kellene ennek az erőnek a megzabolázásával. Könnyen lehet ugyanis, hogy most akár egy apróságra is érzelmi viharokkal reagálsz, és a környezeted miatt fejd vesztve menekül a közeledből. Persze az is lehet, hogy éppen ez a cél. Ha már mindenki eltűnt, jöhet az édes nyugalom. Szűz, ma olyan helyzetbe kerülhetsz, melyben az igazságérzeted meggyőződése teljesen más diktálna, mint amit tenned kell. Ez nagy kihívás lehet neked, hiszen te minden esetben próbálsz a tisztesség talaján állni. Próbálj kreatív lenni, és találj egy köztes megoldást az ügyre, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Egy zene után folytatjuk a rapi horoszkópot.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, a mai nap energiája önbizalmat és erőt adhat neked, ami átsegít minden nehézséget. Mindez pedig szinte tapintható lesz most körülötted, így ne nagyon csodálkozz, ha közeledben az emberek úgy viselkedek, mintha egy mágnes húznál feléd őket. Ez a mágnes pedig a te személyiséged. Skorpió, ma olyan lesz legbelül, mint egy szunnyadó vulkán, így ha nyugalmat akarsz, kerüld azokat az embereket, akik rendszeresen felidegesítenek, mivel ma biztosan nem garantált, hogy velük kesztyűs kézzel bánnál. Persze az a cél, hogy kenyértörésre vigyél egy régi vitát, akkor más a helyzet. Ez esetben végük, ma nincs esélyük ellened. Nyilas, ma duzzadó erővel és önbizalommal ébredtél, melyet felhasználhatsz arra, hogy valamilyen intenzív tevékenységet végezz. Okos dolog lehet sportra fordítani az energiát és megmérni, hol vannak éppen a határaid. Halad meg eddigi önmagadat ma, és ne felejtsd el büszkén tudatni mindezt a külvilággal sem. Bak, jó nap lehet a mai arra, hogy tudatosítsd a környezetet, hogy nem fogsz mindenki helyett elvégezni mindent. Mostanában ugyanis joggal érezheted, hogy egy kissé kihasználnak és olyan dolgokat is elvárnak tőled, ami nem a te feladatod lenne. Mutass utat a többieknek, hogyan vehetik át a feladatok egy részét tőled a jövőben. Vízöntő. Ha van az életedben olyan elem, ami nem tesz boldoggá, akkor tegyél ellene. Semmi ok nincs arra, hogy annyiban hagyj egy szituációt, amely folyamatos problémákat okoz neked. Ma pedig erre a változtatásra remek alkalmad lesz. Ne hagyd elúszni a lehetőséget. Szabadíts fel magadat, lépj, változtass, jár ez neked. És végül halak. Ma a környezetedben az emberek akkor cselekednek bölcsen, ha nem akarnak tengelyt akasztani veled. Ugyanis olyan leszel, mint egy gőzmozdony, amelyik eltakarít az útjából minden akadályt. Sem megállítani, sem eltéríteni nem lehet most a célodtól. Így az, aki próbálkozik, nagyon meg fogja bánni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
7: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szombaton forró napos idő várható, egyes záporzivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, melyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-22 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északkeleti szél mérsékelt, nyugaton és északkeleten élénk lesz. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: szépen, hogy rohan az idő, nem? De a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Pár perc múlva a Disco Lines felvételét játszom, a címe No Broke Boys. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Újra közpark lesz a Városliget. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, jelentette be közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget végre teljesen visszakapja közpark funkcióját. A kabinet döntése értelmében megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Közzétették a parlament holnapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Májusban ismét kiemelkedő volt a használt autópiac forgalma. 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves összevetésben majdnem 7%-os növekedést jelent, közölte az egyik hazai járműértékesítési portál. A forgalom nagy részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja, a gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól keddi félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást adtak ki. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterhelheti a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Gyermekeket, idős embereket és házi állatokat még egyetlen percre se szabad a parkoló autókban hagyni.
8: Az időjárásról.
9: Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 23, a Velencei tó 26 fokos.
8: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz június 19-ével péntekkel. Tartsanak velem ezért is. Szeglét.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók.

0: Régi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában. 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyari Fildikó, Muzsikál, Inoka Győző és Baráti Társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, tudás és közösség.

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is be. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny, keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, június 19-e van a mai napon, a gyárfások ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Rómeó, Julianna, Hajnalka és Mihály nevű ismerőseiket is. Egyébként a gyárfás görög-latin eredetű névjelentése idős férfi, a gerváz régi magyar alakja. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után jövök vissza, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!

hallgatók, már is folytatjuk születésnaphoz zenészekkel zenei évfordulókkal. Pontosabban most két évforduló következik. 1987-ben volt a Guns N' Roses első fellépése Londonban, a Marquee Clubban. 1971-ben a Middle of the Road Chirpy Chirpy Chip Chip című dala első lett az angol listán. A skót Middle of the Road formáció 71-es dala igazi Europop klasszikus. A Larry Stott által írt és eredetileg előadott dal egy meglepően sötét, elhagyott kisgyerekről szóló történetet takar, amely a vidám dallam ellenére világszerte több mint 10 millió példányban kelt el. Szerintem inkább azt akarták itt velünk közölni, annak ellenére, hogy miről szól, mégis milyen sok kelt el. Na, ne menjünk bele jobban. A dalt, ahogy mondtam, Larry Stott brit zenész szerezte és rögzített először Olaszországban, ám lemez kiadója vonakodott szélesebb körben terjeszteni. A szöveg egy Don nevű kisbabáról szól, aki arra ébredt, hogy szülei magára hagyták, és az egyetlen dolog, amire emlékszik, az édesanyja éneke, hogy ne dúdoljam el a dalszöveget. A skót zenekar Olaszországban tartózkodott, amikor megkapták a dalt a kiadótól, hogy rögzítsék a saját változatukat. Sally Carr énekesnő vezetésével egy hihetetlenül fülbemászó, ritmusos verziót hoztak létre, amely meghódította Európát. A vidám önfelett hangzású dal a szabadság és az első nagy európai utazások szimbóluma lett. Miközben a dal szöveg ugye az elhagyatottságról és a reményvesztettségről mesél. A sláger megalapozta a zenekar fényes karrierjét, akik további sikerdalokat is gyártottak ezután. De most meghallgatjuk a Chirpy Chirpy Chip Chip című felvételt itt a 92-tön. Aztán folytatjuk születésnaposokkal.

0: kedves hallgatók, születésnapossal folytatjuk azonnal. 64 éves a mai napon Paula Abdul, kétszeres Grammy és kétszeres Primetime Emmy-díjas amerikai énekes, koreográfus, dalszerző, táncos és televíziós személyiség. Karrierjét 18 évesen a Los Angeles Lakers csapatában kezdte, természetesen mint pomponlány. A 80-as években igen keresett koreográfus volt, meghatározó személyisége az ebben az évtizedben indult videoklip korszaknak. Az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején 6 slágerre lett lista vezető a Billboard 100-as slágerlistán. Az Opposites Attract című dalához készült videoklipjével megkapta a legjobb klipnek járó Grammy-díjat annak idején, emellett két alkalommal a Primetime Emmy-díj kiosztón is elnyerte a legkiemelkedőbb koreográfusnak járó elismerést. A korai sikerek után Abdul élete szakmai és magánéleti kudarcokkal volt tele. A 2000-es években az amerikai American Idol tehetségkutató verseny zsűri tagjaként volt jelen, azonban a 8. szezonban elhagyta a zsűrit és a CBS által indított Star című rövid életű, szintén tehetségkutató műsorban szerepelt 2011-ben, majd az amerikai X-Faktor csapatát erősítette egykori kollégájával, Simon Cowell-lel, akivel még az American Idol-ban ismerkedett meg. 2012-ben a Dancing with the Stars-ban, míg 2013-ban a So You Think You Can Dance 10. évadában szerepelt, majd 2014-ben a fent említett tehetségkutató ausztrál változatában is szerepelt. Hát ennyit tudok róla elmondani, hogy mostanság mi van vele, azt nem tudom, de hogy ma ünnepel, az biztos. 64 éves Paula Abdul, ő énekel már is itt a folytatásban.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenem. 1960-ban született Dale Longworth, brit zenész az Entrance-ből. Kevin O'Toole és Dale Longworth 1990-ben alapították a csapatot, miután a The Oldham College-ban találkoztak, ahol mindketten hangmérnöknek tanultak. Eleinte O'Toole és Longworth 4-5 más diákkal ingyen használta a College hangstúdióját, habár elkezdtek olyan zenét előállítani, amiről azt hitték, összeegyeztethető más révstílusú zenékkel a toplistákon akkoriban. Hogy ez miért fontos megemlíteni, azt nem tudom. Az első demo felvétel a Rhubarb című televíziós gyermekműsor főcímdalának dance remixe volt. A következő felvétel, amit a csapat készített, egy hitelesebb dance szám volt, Back to Base címmel, főleg zenei mintákat tartalmazott. A felvételt követően a dal napokon belül fölkeltette a figyelmét egy menedzsernek, és hát természetesen a kiadónak. Szeretett volna szerződni velük, de röviddel előtte Pete Waterman kiadója felülicitálta az ajánlatát. Azután, hogy lemezkiadó cégek érdeklődtek, a csapat és a menedzserük úgy döntött, hogy szükség esetén átnevezik az együttest. Előzőleg különböző neveket használtak, mint például a Quartet, de megállapodtak, hogy Entrance-re változtatják a nevüket, és így fognak a kiadóval szerződni. Na, hogy ők jönnek, itt a 92-tön, Dale Longworth tiszteletére.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga Huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
11: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-minusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szombaton forró napos idő várható, egyes záporzivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből, a hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, melyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-22 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északkeleti szél mérsékelt, nyugaton és északkeleten élénk lesz. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra szája. Ez a közös ismerőszól azonnal majd a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiószert kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya, 0620 233 4170. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobil gumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobil gumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
7: Nyílt nap kukacinfineon.com.
9: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Kártérítést kérhetnek az afrikai sertéspestisben érintett gazdák. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, jelentette be a közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget végre teljesen visszakapja a közpark funkcióját. A kabinet döntése értelmében megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Megjelentek Budapesten az új generációs Bubi kerékpárok, megkezdődött a fővárosi közbringa rendszer megújításának teszt időszaka. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a BKK munkatársai és partnerei most zárt körben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bringákat. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter sajtótájékoztatón. Bóna Szabolcs szerint a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A tárcavezető közölte, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően két hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Jövő héten kezdődik a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A Nébih ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grillkolbászok és fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is fokozott vizsgálatok várhatók. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól keddi félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást adtak ki. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Gyermekeket, idős embereket és házi állatokat még egyetlen percre se szabad a parkoló autókban hagyni.
2: Az időjárásról.
10: Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. Nagyon erős az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton nagykörösen a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk fontos hasznos infokkal, programajánlóval. Természetesen szólok majd az időjárásról is, és játszom a Ceglédiek kedvenc dalait. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a közös ismerősöké lesz a főszerep. Maradjanak velem.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: szenzációk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
5: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
6: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
5: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
6: Egy kattintás és megnyílik a város.
5: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
6: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
5: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
6: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
5: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Press Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is be. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás. A Dobmúzeum előtt majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermek. Könyvtárban minden szerdán 16 órától ti a filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szombaton forró napos idő várható. Egyes záporzivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, melyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kíséret. Hajnalban 15-22 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északkeleti szél mérsékelt, nyugaton és északkeleten élénk lesz. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
1: Ceglédrá!

0: plusz-minusz kettőnek, kedves hallgatók, vége, de a péntek délután mindjárt indul. Mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal játsz a Felix Jen Walk With Me című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Irsa mellett Cegléden is, két buszmegálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
8: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
9: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
10: Szalonzene a moziban. Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz holnaptól. A migrációról is tárgyalnak a kormányfői uniós csúcson. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságát. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint a motiváció növelése az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekült ügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapi alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben.
2: Az időjárásról.
11: A túlnyomóan napos idő mellett az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad, napközben 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos holnaptól kedd éjfélig. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tóvize 26 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, ez így lesz este 6-ig. Bár ebben a szűkatlan percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetés, és mindjárt kiderül, hogy mi a téma, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk. Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
3: Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A téma sport, a riporter Szabó Kristóf.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig a Phoenix Box Club. Annak apropóján, hogy jövő hét szombaton, június 27-én délben elkezdődik a Pákozi László emléktorna, ahol majd Szabó Márió is, Ceglédváros első számú utánpótlás ökölvívója is játszani fog. Szia, Márió!
3: Sziasztok!
2: Itt van velünk a Phoenix Box Club alelnöke, vezetőedzője és az emléktorna, a verseny főszervezője, Németh Csaba.
4: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Valamint majd a hangulatért felelős egyik munkatárs, Horváth Dávid is itt van.
5: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én is.
6: Szia, üdvözlök még egyszer. Hát igen, az izgalom már elég a tetőfokára hágott ezzel a versennyel kapcsolatban, már csak azért is, mivel a tavalyi évben már majdnem megszervezésre került ez az esemény, de úgy döntöttünk, hogy a minőséget szem előtt tartva, és a profizmust, eltoljuk egy évet pont azért, hogy igazi látványosságot tudjunk a ceglédi közönségnek nyújtani. Igen, nagyon sok meló van vele, nagyon sok nevezéseket kapunk az ország minden pontjáról, Szegedtől, Debrecenig, Nyíregyházától, Pécsig, rengeteg klub jelentkezik, főképp az elit korosztályának a nevezése az, ami most sűrűbbnek tűnik, mivel jövő hónap közepén ugye alapból megrendezésre kerül a Papp László felnőtt ökölvívó magyar bajnokság, és ugye erre készülve a klubok ezért is neveznek több felnőttet a Pákozi emlékversenyre, amivel nincs is gond, ez csak a színvonalat fogja felül emelni, mivel azért a felnőttek elég tűzi játékos mérkőzéseket tudnak vívni, úgyhogy a mérkőzésekkel nem lesz gond. A szervezés már a vége felé tart, nagyon sok jó dologgal készülünk, rengeteg támogató állt be mögénk, felsorolni nem tudom őket tényleg, de hamarosan a Facebookon egyébként meg fogjuk az ő listájukat osztani, mert tényleg kimagasló, sok vállalkozás és akár magánszemély is beállt mögénk, és azt mondták, hogy ez egy nagy szuper jó dolog, és nyomjuk, csináljuk. Úgyhogy mi így is teszünk, és nagyon reméljük, hogy még mellé a kis úgymond cseleszni a hab tetejére, az még be fog jönni, ezt azért is mondom, mert hogy ugye a végére készülünk profi mérkőzésekkel. Még a profi részlegnek a kialakulása még folyamatban van, ugye, mert ez itt már nem csak sport, hanem üzleti rész is, úgyhogy még itt visszajelzéseket várunk, de ha minden jól megy, akkor a hazai közönség a nap végén záró akkordként láthat majd profi mérkőzéseket, köztük Tóth Bálint első profi mérkőzését, mivel hogy most szeretnénk, hogyha debütálna a profik között, valamint látható lesz a hazai közönségnek, a hazai közönség előtt ugye klubunk válogatott utánpótlások

0: vívója Szabó Mário, valamint még nagyon sok eredménnyel, ugye tudjuk, Adi Rihárd diákolimpiai bajnok, Derzsi Patrik diákolimpiai bronzérmes is szintén kesztyűt fognak húzni ezen a mérkőzésen, és a hazai közönségnek meg fogják mutatni, hogy milyen az igazi ceglédi virtus, hol kezdődik az ökölvívás. Úgyhogy azt tudom csak mondani mindenkinek, hogy jöjjenek el, minél többen látogassanak ki az eseményre, mivel hatalmas színvonal lesz, igyekszünk ezt minél magasabb szintre emelni, hogy a sport, az ökölvívás igazi dicsfényében térhessen vissza Ceglédre, és meg tudjuk azt mutatni, hogy itt igazi szakma van.
1: Három profi mérkőzéssel terveztek, jól tudom?
0: Az ökölvívás területén kettővel, de úgy együttesen három mérkőzéssel szeretnénk zárni majd ezt az estét. Köztük a hazai közönség kedvence Makula Szilvesztert is meghívtuk az eseményre. Ő K1, ő lesz egyedül, aki egy K1 szabályrendszerben fog ringbe lépni, és a hazai közönségnek megmutatni, hogy milyen képességekre tetszett. Valamint Szilveszterről tudni kell azt is, hogy az ökölvívás sem áll tőle távol. Nagyon sok személyes magánedzésemen vesz részt, így a kéz munkájában én igyekszek segíteni, és ezért is gondoltuk azt, hogy mivel hogy hazai versenyző, nem számít az, hogy K1, a hazai közönség előtt, hazai pályán, ha van lehetőség, akkor mutassa meg magát, hogy milyen az igazi ceglédi virtus. Ezen felül ugye Tóth Bálint bemutatkozó, debütáló profi mérkőzését fogják látni majd a nézők, valamint a végén már a Hellkingsből jól ismert Mester Soma fog ringbe lépni, miskolciaknak a büszkesége. Úgyhogy elég színvonalas mérkőzésekkel várunk. A napi rend, a program az úgy fog egyébként kinézni, hogy már ez reggel 7-8 órától már érkeznek a csapatok az ország több pontjáról, mérlegelés, orvosi vizsgálat, technikai értekezlet fog zajlani, délben megnyitót fogunk tartani, és akkor utána a hivatalos program az ugye majd a versenyzőknek a párosítása alapján fog kikerülni. Valamint lesz bizonyos kis díjátadó, de ezzel kapcsolatban csak ennyit szeretnék mondani, nem akarom lelőni a poént, azért Ceglédnek vannak elég eredményes ökölvívói, vagy volt ökölvívói, vagy akik közreműködtek ebben az ökölvívásban, ő nekik szeretnénk majd egy kis tiszteletdíjat is átadni. Valamint a támogatóknak köszönhetően tudni élik, hogy az egész versenymezőny, akik részt vesznek a mérkőzésen, kifejezetten a Nóra Cafénak köszönhetően teljes vendéglátásban részesülnek, ebédet fognak kapni, és mindez díjtalanul, úgy, ahogy egy igazi sporteseményen ennek lennie kellene.
1: Azért látszik, hogy nem csak vezetőedzőként teszel ki ezért a mostani eseményért, hanem főszervezőként is. Hogy tudsz így koncentrálni mondjuk az edzésekre és a boxolóid felkészítésére mindezek mellett?
0: Hát figyelj, energia az van bőven, mivel hogy a horoszkópon mondhatni kos, meg nem csak mondhatni kos is vagyok, és ez a kosnak az energiája kimerülhetetlennek tartják, de ezt mondjuk én személy szerint tudom is mondani, hogy ez így van. Nem kis energia egyébként, nagyon sok energiát felemészt, napi több száz telefonhívás, több száz egyeztetés. Ez néha egy kicsit a család részéről nem biztos, hogy mosolyt csal az arcokra, mert azért elég sokat hiányolnak otthon, de tudják, hogy egy nemes cél, és hogy ennél jobb és nemesebb cél nincs. Így szerencsére a feleségem és a család többi tagja is támogatnak, de még egyszer mondom, nem kis energia. Ugye voltam hivatásos ökölvívó is, amatőrbe is, profiba is, nagyon sok mérkőzést, rendezvényt láttam a hiányosságokat, hogy hol lehetne egy kicsit még igazítani ezen. Így mondhatni nekem egyébként így tök egyszerűen rutinból jön az, hogy mi az, ami jónak kell lennie, és már csak azért is, mivel ugye a Phoenix Box Clubot képviselem, így az csak is a legmagasabb szinten tud működni, és csak a legmagasabb szintet tudjuk megmutatni, úgyhogy ez is a cél.
1: Jobban izgulsz most ezelőtt a verseny előtt, mint például egy profi mérkőzésed előtt?
0: Hát nézd oda, már rutinból megyek be, nem, meglepetés nem nagyon tud, nem ér meglepetés, mert ott csak ütnek. Az ütést azt jól viselem, ezzel meglepni nem tudnak, De mondhatni igen, sokkal jobban izgulok ez miatt, mert ez csak egy saját rendezés, és a Magyar Ökövívó Szövetség felé is szeretnénk majd ezt jelezni már itt a helyszínen, hogy az egész eseményre olyan szemmel tekintsenek, mint egy általunk beadott írásos pályázat a jövő évi utánpótlás Magyar Bajnokságra, mert jövőre ugye szeretnénk szintet lépni, és szeretnénk Cegléd városában megrendezni, lehet, hogy nem is volt még, úgyhogy lehet, hogy ha nem kiabálom el, akkor az első utánpótlás Magyar Bajnokságot. Ha esetleg volt már, akkor elnézést kérek a hallgatóktól, de én úgy tudom, hogy itt még Cegléden Magyar Bajnokság még nem nagyon volt szervező, úgyhogy jövőre szintet lépve szeretnénk ezt is megszervezni, úgyhogy a szövetség felé ez mondjuk egy ilyen fizikai pályázat lesz még.
1: Plusz ugye az egyik kiemelt gondolat is lehet számukra, hogy azért itt nálatok van egy elég tehetséges fiatalember, Mário, te lehetni az egyik ismérve annak, vagy az egyik letéteményese, hogy itt rendezzék a következő utánpótlás Magyar Bajnokságot. Ugye te válogatott kerettag vagy.
2: Igen, igen.
1: És nem régiben egy olaszországi versenyen is részt vettél a kerettel. Hogy sikerült az a verseny? Milyen eredményeket értél el, miket hoztál magaddal onnan Olaszországban?
2: Nagyon jó volt Olaszország, megnyertem az egészet. Az első nap bunyóztam egy horváttal, a második nap egy észtel kellett volna, csak ott nem volt párom az észnél, az utolsó nap egy olaszszal boxoltam, azt is megnyertem, de amúgy nagyon jó volt, barátságosak voltak a csapattársaim, szurkoltunk egymásnak, jó volt.
1: Ez volt az első szereplésed a magyar válogatott keretben. Igen. Gondolom voltak ott már olyan fiatal srácok, akik ismerték egymást, most azért bemutatkozták, gondolom elég rendesen, hogy megnyerted az egészet, az összes mérkőzésedet. Hogy készülsz most erre a boxgálára, a Pákozzi László emlékversenyre? Milyen tervekkel indulsz neki majd? Azért hamarosan itt van jövő hét szombaton, gondolom már a te fejedben is átfutottak a lehetséges forgatókönyvek.
2: Hát egy szép bunyóval szeretnék nyerni, nagyon sokat edzek rá, fogyasztani azt kell, sokat, és amúgy ennyi.
1: Az edzéseken a csapattársaiddal szoktatok beszélni, vagy fogadásokat tenni, vagy hivatkozni arra, hogy na most akkor én biztosan megnyerem a meccsemet, vagy így megy egymás cukkolás, hogy ki fog nyerni, vagy gyakorlatilag mindenki úgy van, hogy mindenki fogja nyerni a saját mérkőzését.
2: Hát edzésen nem nagyon merünk beszélgetni. De amúgy ilyenek azért nincsenek, most mindenki úgy megy fel, hogy nyerni akar, persze.
1: Bár hogyha mondjuk valószínűleg mindenki nyerni fog, de gondolom azért ugyanúgy összetartó csapat lesz, mindenki szurkolni fog egymásért. Persze. Még gondolom nagyon komoly edzések várnak így az elkövetkezendő napokban, sőt, hogy fogtok már aznap készülni, gondolom Csaba, neked is megvan a fejedben, hogy közvetlenül arra a napra, hogy fogod felkészíteni, gondolom, milyen edzésekkel, milyen bemelegítéssel. Nyilván azért szakmai titkokat ne árulj el, de azért biztos van már valami a fejedben, hogy fogtok az utolsó napokban
0: nézd,
1: készülni.
0: Ez az ökölvívásnál, ez azért ez kicsit hosszadalmas történet, úgyhogy mondhatni, mi már most az utolsó simításokon vagyunk, mivel én még azért a fiúknak azért beeszközöltem egy Unika Kupa második fordulós mérkőzést, most vasárnap fogják ezt rendezni Kiskualason, ez már ilyen ráhangolódásnak szántam a fiúknak. Mert ugye most az elmúlt pár hétben nem voltunk hivatalos mérkőzésen, készültünk őzelővel a Pákozdi emlékversére, úgyhogy így előtte lesz egy ilyen főpróbánk Kiskunhalason, hogy az a srácok azért igazán jó formában legyenek. Most már javarészt csak az igazi simítások mennek, iskolázás, kombinációk, igazítása, nagyon sok zsákmunka, futás, ugrálókötél, ugye a kondíciós erőlétre fejezzük már most az utolsó pillanatban az energiát. Technikailag úgy gondolom, hogy készen állnak a srácok arra, hogy megmutassák Cegléden, hogy milyen az igazi ökölvívás.
1: És itt van velünk Horváth Dávid is, aki majd az egyik hangulatért felelős szakember lesz a tornán. Mutatkozz be a nézőknek, szerintem még nem jártál itt a rádióban, de javíts ki, hogyha igen, én mondjuk nem vagyok ilyen régóta itt. Úgyhogy mit lehet rólad tudni, és hogyan készülsz majd annak érdekében, hogy ez a torna felejthetetlen legyen, nem csak a nézők, hanem mindenki számára, aki hall róla majd.
3: Ez így hirtelen megmondom az őszintét, egy nagyon komplikált kérdés volt. Horváth Dávid vagyok. És igazából rólam azt kell tudni, hogy nagyon improvizált ember vagyok, így nem is készülök, megmondom az őszintét, nyilván vannak szakmai dolgok, amivel szemben fel kell készülni. Igazából én is várom nagyon, itt a főnökökkel, itt a szervezőkkel készülünk ezerre. Ez egy jó program, úgy gondolom Cegléden elég kevés program lehetőség van sajnos. Jöjjön el Cegrédre, jöjjön be a sportcsarnokba, és érezzük jó magunkat mindannyian.
0: Az esemény ingyenesen, díjtalanul látogatható lesz. Senkit nem fogunk belépőjegyhez kötni, hogy mert ez nem arról szól. Szeretnénk megmutatni, hogy Cegléden igenis él az ökölvívás, úgyhogy pont ezért nem lesz belépőjegy. Mindenkit várunk sok szeretettel. Ha annyit tudok még ezzel kapcsolatban mondani, ha majd tetszik a közönségnek az, amit látnak, akkor viszont támogatói jegyvételre lesz lehetőség, ez mindenkire, személyre szabottan saját döntése lesz, nem ugye ez a cél, de egyet tudjon mindenki, hogyha esetleg ilyen támogatói jegyben gondolkozik, azzal végig az utánpótlást és a teljes körű Phoenix csapatot támogatja ezzel. Úgyhogy ha lesz olyan is, aki ezt igénybe veszi, annak már most előre köszönjük szépen a támogatást és a segítséget, de alapjában díjtalanul látogatható lesz a Pálkozdi emlékverseny.
1: És akkor még egyszer, június 27-én a Ceglédi kosárlabda csarnokban. Nyilván azért az jobb, hogyha mindenki hamarabb ott van, mint hogy lekésne bármilyen mérkőzést is. Phoenix Box Club, nagyon örülök, hogy itt voltatok, Csaba, Mário és Dávid.
0: Így van, mindenki jöjjön el, gyertek el és nézzük meg ezeket a parázsmérkőzéseket, hatalmas tűzijáték lesz, nagyon nagy pofonok, izgalmas mérkőzések, ez kihagyhatatlan lesz. És Phoenix Box Club.
1: Reméljük mindenki ott lesz, viszont hallásra.
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
4: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez 18 óráig. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Reklámot hallottak!
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
3: Van

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Press Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi, ceglédiek, a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy melyik közös ismerőssel indul a következő egy óra hossza. Mindjárt Lady Gaga énekli el The Dead Dance című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
5: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
4: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
5: Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
5: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
4: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
5: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
4: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz holnaptól. Kezdődik a nyári szünet. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságát. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint a motiváció növelése az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. fotókiállításon mutatja be 35 éves menekült ügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapi alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben.
6: Az időjárásról.
7: A túlnyomóan napos idő mellett az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Napközben 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos holnaptól kedd éjfélig. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó vize 26 fokos.
6: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős! Like

0: És további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, remélem velem tartanak, este hatig lehetünk együtt zenével, folytatjuk, nem sokára pedig a lapszemlével, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18:30 kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtár a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt nap 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A 90-es évek hazai könnyű zenei szcénájának egyik legmeghatározó formációja komoly meglepetést okozott a rajongóknak. 30 évvel a megalakulása után az Emergency House tagjai úgy döntöttek, hogy ideje leporolni a mikrofonokat és újra a színpadra állni. A hírt a csapat egykori rapper MC Ducky osztotta meg a követőivel, egyértelművé téve, hogy a négyes fogat nem csupán a múlt idézés kedvéért áll össze, hanem egy teljesen új fejezetet szeretnének nyitni a zenekar történetében. A bejelentés azonnal élénk párbeszédet indított el a közönség soraiban, akik közül sokan már most a naptárukat figyelik a lehetséges koncertdátumok után kutatva. A közösségi oldalon közzétett bejegyzés alatt szinte azonnal megjelentek a leglelkesebb követők, akik közül többen a tinédzser éveik meghatározó bulijait idézték fel. Egyikük nosztalgikusan megjegyezte, hogy olyan jó lenne visszamenni kicsit a 90-es évekbe, amire maga MC Ducky reagált, tovább fokozva a várakozást. Velünk megtehető, jönnek majd a dátumok. A hír egyeseknél egészen mély érzelmeket váltott ki a közösségből, egy másik rajongó ugyanis nyers őszinteséggel csak ennyit fűzött hozzá a látottakhoz: úristen, elbőgtem most magam. Az Emergency House a 90-es évek közepén vált a hazai klub élet megkerülhetetlen tényezőjévé. A hip-hop és a korai dance elemeit egyedülállóan ötvöző négytagú csapat olyan slágerekkel írta be magát a pop történelembe, mint a Csúcs ez a party, vagy a Mindent vívő Dübörög a ház. Dalaik egy egész generáció hétvégéit határozták meg, és a mai napig állandó kellékei a retro rendezvényeknek. 30 éve kezdődött, 4 ember, 1 történet, megszámlálhatatlan emlék, és most itt az idő, hogy újakat írjunk. Az Emergency House visszatér, újra Dübörög a ház, írta, szó szerint így, MC Ducky Instagramján. Bár a pontos helyszínekről és a turné technikai részleteiről egyelőre keveset tudni, az már a felhívásból is kiderül, hogy a formáció régi energiákkal, de a mai kor elvárásainak megfelelő látvánnyal készül a koncertekre. A közönség reakcióiból ítélve a kereslet rendkívül nagy lesz a fellépésekre, hiszen a 40-es és az idősebb korosztály tagjai közül rengeteg alig várják, hogy újra élőben hallassák fiatalságunk legfontosabb ritmusait, azaz ebben az esetben az Emergency House-t.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. A sárga mezek varázsa. Kolumbia elhozta az igazi hangulatot a VB-re. Hiába Üzbegisztán fennállásának első VB gólja. A gólpaszt majd gólt jegyző Luis Diaz a hátára vette a kolumbiai válogatottat, amely 3-1-es győzelmet aratott, meghálálva ezzel is az Azték stadionban fergeteges hangulatot varázsló 75 ezer szurkolója folyamatos buzdítását. Borsos László mexikói riportja ezügyben olvasható a portálon. Jeff Cameron azt nyilatkozta, az juthat igazán messzire, aki a nehéz napokon is beleáll a munkába. A világbajnokság idején az ESPN szakértőjeként dolgozó 55-szörös amerikai válogatott Jeff Cameron exkluzív interjút adott a lapnak. A korábbi védő szerint a válogatottnak legalább a 8-at döntőig illene eljutnia. Borbala Bence interjúját olvashatják Jeff Cameronnal tehát a sportoldalon. Szókimondó, új hullámos, védekező stílusú. Mexikói vélemények Efren Juárezről nem a támadó futball, hanem a szervezettség és a fegyelem lehet a védi egy-egy őrben, labdarúgásról van szó, szóval állítják azok a mexikói újságírók, akik közelről követték a 38 éves mexikói szakember munkáját, a VB forgatagban a lapnak nyilatkozó kollégák szerint az Eto FC új vezetőedzője taktikai felkészültségével, játékos fejlesztő képességével és szókimondó személyiségével hamar beszédtémát szolgáltathat az NB1-ben. Borsos László írását olvashatják a sportoldalon. Harry Kane azt nyilatkozta, a horvátok nem tudták tartani velünk a lépést. A duplázó Harry Kane vezetésével győzte le a helyenként pazarul játszó Anglia 4-2-re Horvátországot, ám hiába teljesített támadásban kimagaslóan, hátul rengeteg hibát követett el. Judi Ádám összefoglalója olvasható a találkozóról. Szűcs Tamás azt nyilatkozta, alapembere akarok lenni a Famalicão-ban. Hazatért Portugáliából Szűcs Tamás, aki, mint arról a lap már beszámolt, a portugál élvonalban szerepel. A futballistával Somogyi Zsolt beszélgetett a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban. Többek közt ezt is elolvashatják.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
9: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

Szerdán folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szombaton forró napos idő várható, egyes záporzivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, melyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-22 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északkeleti szél mérsékelt, nyugaton és északkeleten élénk lesz. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. Ezt a közös ismerőst játszom hamarosan, a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobil gumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 0-24-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom, 0630 667 66 22. Ceglédi mobil gumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Kezdődik a nyári szünet. A közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságát. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint a motiváció növelése az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró napon az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban.
2: Az időjárásról.
6: A túlnyomóan napos idő mellett az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhat futózáporok. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóágban zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a mikrofonás Üveges András. Még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában hallgathatnak rám. Most folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió FM

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő program.

0: Ész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható-hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök közt tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is a labdarúgó világbajnokság egy-két érdekességével foglalkozunk. Mint ismert, ugye Mexiko 1-0-ra megverte Dél-Koreát a 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság a csoportjának második fordulójában. Így tovább jutott, és megnyerte a kvartettjét. Na, ezzel kapcsolatban jöjjön egy-két dolog. Mexiko 94 óta 8. alkalommal jutott tovább saját VB csoportjából. Ezzel egalizálta Brazíliát a vonatkozó időszak alatt. Az élen s megelőzi Argentínát, Németországot, Spanyolországot, Hollandiát, vagy éppen Franciaországot is. Mexikó története során 4-1-re nyerte meg a csoportját a VB-n. Az eddigi háromból 2 8-döntő és 1 4-döntő lett utóbbi házigazdaként, mégpedig 1986-ban. Mindösszesen 3 labda érintés a 16-oson belül az első fél időben. Eddig csak 2002-ben volt ennél kevesebb, mióta mérik. 1966-ról beszélünk, a Portugália-Dél-Korea mérkőzésen. Luis Romo az első Csabalala óta, aki saját csapata stadionjában szerez gólt egy világbajnokságon. Ennyit Mexikóról, mint ismert, Kanada 6-0-ra legyőzte Katart a labdarúgó világbajnokságon, de a társházigazda elveszítette Ismael Konét. Jesse Marsh, a kanadaiak szövetségi kapitánya, róla is beszélt a mérkőzés után. A kanadai válogatott szövetségi kapitánya az ITV-nek nyilatkozott a Katar elleni győzelemről. Pontosan erről van szó, olyan futballt akartunk játszani, ami lázbozza a közönséget. Micsoda teljesítmény volt a csapatunktól. A kanadaiak szövetségi kapitánya a megsérülő Ismael Conéról is beszélt. Olyan remek srác, messze nem tökéletes, de pont ezért szeretjük őt, mert nagyszerű dolgokra képes, amiket senki más nem tud. Ő testesíti meg azt, amit a csapat jelent. Ő volt a legjobb játékosunk a bosnyákok ellen, félelem nélkül ment előre, ez hatalmas veszteség számunkra, rendbe fog jönni, most az orvosoknál van, visszatér majd. Ő a játékunk minden elemének fontos része, nagy jövő előtt áll. A játékosok megtestesítik mindazt, ami nagyszerű ebben az országban. Büszke vagyok arra, hogy az edzőjük lehetek. Ennyit egyelőre a labdarúgó világbajnokságról, hamarosan folytatjuk. Tehét Rádió.

0: A világbajnoksággal foglalkozunk, kedves hallgatók, az érdekességekkel. Megint a skótok, ugye mondhatnánk ezt a következő hír előtt. A VB-re 1998 után visszatérő Skócia Haitival és Marokkóval Bostonban játszik a csoportkörben, és ha már a városban maradtak, nyomot is hagynak annak arculatán. Egyre több szoborra raktak sárga közlekedési bujákat, amivel a helyieket zavarba ejtették. A BBC utána járt a sztori hátterének. Ez a skót szokás az 1980-as évekre vezethető vissza, amikor Glasgow-ban a Modern Művészetek galériája előtti Wellington szobrot megkoronázták egy átmulatott este után egy bójával. Egyszerű diákcsínynek indult, aztán a város nem hivatalos jelképe lett, és fokozatosan az identitásának részévé vált, sőt még Banksy graffiti művész számára is inspirációt jelentett. A szurkolók gyakorta ilyen formájú sapkát is hordanak a Darts VB-n és egyéb sporteseményeken. Mivel körülbelül 30 ezer skót érkezett Bostonba, nem csoda, hogy a legfontosabb szobrok, például Bill Russell kosaras, Kevin White egykori polgármester, szinte kivétel nélkül kaptak egy kúpot a fejükre, és a közösségi médiát is elárasztották ezek a fotók és videók. A járókelők kedves szimbólumnak tartják is, a rendőrség elkezdte összeszedni a bójákat a közterületekről. Még mindig maradunk a labdarúgó világbajnokságnál, nem mindenkinek tetszik, hogy az idei világbajnokságon elkezdték negyedekbe játszani a focit. A Reuters beszámolója szerint az elcsoport mérkőzésén hangos fújolást lehetett hallani a nézőtérről, amikor a FIFA új szabályai alapján a játékvezető elrendelte az ivószünetet a félidők derekán. Úgy tűnik ez egyelőre országfüggetlen, mert Dallasban az angol-horvát meccsen, majd Torontóban Gána és Panama összecsapásán is zúgolódtak a nézők. A világbajnokságot rendező FIFA 2025. decemberében jelentette be, hogy a 2026-os VB-n az időjárástól függetlenül az összes, tehát mind a 104 mérkőzéssel lesz ivószünet. A 3 perces leállásokat mindkét fél idő 22. percére időzítették, és azért lesz minden meccsen kisebb leállás, hogy az egész tornát nézze minden csapat és játékos egyenlő feltételekkel vegyen részt a mérkőzéseken, ne legyen kivételezés abban, kinek jár plusz pihenő, és kinek nem. A kritikusok egyik érve, hogy a szünetek megtörik a játék ritmusát. Emma Hayes, az amerikai női foci válogatott szövetségi kapitánya, egyenesen lendületszünetnek hívja a megszakítást. Úgy véli, hogy a hátrányban játszó csapat az egyértelmű nyertese az ilyen leállásnak. Az angol szurkolók már a válogatottjuk első meccse előtt világossá tették, hogy tiltakozni fognak a 22. percben, és a horvát szektorból is sokan csatlakoztak hozzájuk. Torontóban a Gána-Panama meccsen ráadásul esett az eső, így új értelmet nyert a hidratáció szünet elnevezés. És nem volt meleg, de el kell fogadnunk, hogy a hirdetők diktálnak, mondta Thomas Christiansen, a panamai válogatott szövetségi kapitánya. Mára ennyi egyelőre a labdarúgó világbajnokságról, holnap folytatjuk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17:00, szombat-vasárnap 8-tól 12:00.
1: Reklámot hallottak!
9: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.
1: Változatosan.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szombaton forró napos idő várható, egyes zápor zivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, melyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-22 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északkeleti szél mérsékelt, nyugaton és északkeleten élénk lesz. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
1: Cegléd Rádió.

0: Start Me című 2023-as közös ismerőssel. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
8: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
9: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
8: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
9: Egy kattintás és megnyílik a város.
8: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
9: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
8: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
9: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
8: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
11: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Életbe lépett a tűzszünet Izrael és a libanoni síta Hezbollah között. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg pénteken hajnalban még légicsapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. A támadásokban csaknem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hűsök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságát. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Kezdődik a nyári szünet. szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint a motiváció növelése az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbb átételére lenne szükség. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a Hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró napon az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztette az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban.
10: Az időjárásról.
11: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
10: Induljon egy újabb óra a Ceglid

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, remélem velem tartanak. Jönnek a dalok, a Ceglédia kedvencei, a fontos hasznos infók, és persze hamarosan foglalkozok egy pöppet a mai nappal, névnaposokkal, valamint születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől

0: Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20:30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18:15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfréd Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a Kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. We'll be right back.

0: Kedves hallgatók, június 19-e van a mai napon, a gyárfások ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Rómeó, Julianna, Hajnalka és Mihály nevű ismerőseiket is. Egyébként a gyárfás görög-latin eredetű névjelentése, idős férfia, gerváz, régi magyar alakja. Bármis legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után jövök vissza, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

már is folytatjuk születésnapos zenészekkel zenei évfordulókkal, pontosabban most két évforduló következik. 1987-ben volt a Guns N' Roses első fellépése Londonban, a Marquee Clubban. 1971-ben a Middle of the Road Chirpy Chirpy Chip Chip című dala első lett az angol listán. A skót Middle of the Road formáció 71-es dala igazi Europop klasszikus. A Larry Stott által írt és eredetileg előadott dal egy meglepően sötét, elhagyott kisgyerekről szóló történetet takar, amely a vidám dallam ellenére világszerte több mint 10 millió példányban kelt el. Szerintem inkább azt akarták itt velünk közölni, annak ellenére, hogy miről szól, mégis milyen sok kelt el. Na, ne menjünk bele jobban. A dalt, ahogy mondtam, Larry Stott brit zenész szerezte és rögzítette először Olaszországban, ám lemez kiadója vonakodott szélesebb körben terjeszteni. A szöveg egy Don nevű kisbabáról szól, aki arra ébredt, hogy szülei magára hagyták, és az egyetlen dolog, amire emlékszik, az édesanyja éneke, hogy ne dúdoljam el a dalszöveget. A skót zenekar Olaszországban tartózkodott, amikor megkapták a dalt a kiadótól, hogy rögzítsék a saját változatukat. Sally Carr énekesnő vezetésével egy hihetetlenül fülbemászó, ritmusos verziót hoztak létre, amely meghódította Európát. A vidám önfelett hangzású dal a szabadság és az első nagy európai utazások szimbóluma lett. Miközben a dal a szöveg ugye az elhagyatottságról és a reményvesztettségről mesél. A sláger megalapozta a zenekar fényes karrierjét, akik további sikerdalokat is gyártottak ezután. De most meghallgatjuk a Chirpy Chirpy Chip Chip című felvételt itt a 92-tön. Aztán folytatjuk születésnaposokkal.

0: kedves hallgatók, születésnapossal folytatjuk azonnal. 64 éves a mai napon Paula Abdul, kétszeres Grammy és kétszeres Primetime Emmy-díjas amerikai énekes, koreográfus, dalszerző, táncos és televíziós személyiség. Karrierjét 18 évesen a Los Angeles Lakers csapatában kezdte, természetesen, mint pomponlány. A 80-as években igen keresett koreográfus volt, meghatározó személyisége az ebben az évtizedben indult videoklip korszaknak. Az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején 6 slágerre lett listavezető a Billboard 100-as slágerlistán. Az Opposites Attract című dalához készült videoklipjével megkapta a legjobb klipnek járó Grammy-díjat annak idején, emellett két alkalommal a Primetime Emmy-díjkiosztón is elnyerte a legkiemelkedőbb koreográfusnak járó elismerést. A korai sikerek után Abdul élete szakmai és magánéleti kudarcokkal volt tele. A 2000-es években az amerikai American Idol tehetségkutató verseny zsűri tagjaként volt jelen, azonban a 8. szezonban elhagyta a zsűrit és a CBS által indított Star című rövid életű, szintén tehetségkutató műsorban szerepelt 2011-ben, majd az amerikai X-Faktor csapatát erősítette egykori kollégájával, Simon Cowell-lel, akivel még az American Idolban ismerkedett meg. 2012-ben a Dancing with the Stars-ban, még 13-ban a So You Think You Can Dance 10. évadában szerepelt, majd 2014-ben a fent említett tehetségkutató ausztrál változatában is szerepelt. Hát ennyit tudok róla elmondani, hogy mostanság mi van vele, azt nem tudom, de hogy ma ünnepel, az biztos. 64 éves Paula Abdul, ő énekel már is itt a folytatásban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenem. 1960-ban született Dale Longworth, brit zenész az Entrance-ből. Kevin Utul és Dale Longworth 1990-ben alapították a csapatot, miután a The Oldham College-ban találkoztak, ahol mindketten hangmérnöknek tanultak. Eleinte Utul és Longworth 4-5 más diákkal ingyen használta a College hangstúdióját, habár elkezdtek olyan zenét előállítani, amiről azt hitték, összeegyeztethető más révstílusú zenékkel a toplistákon akkoriban. Hogy ez miért fontos megemlíteni, azt nem tudom. Az első demo felvétel a Rhubarb című televíziós gyermekműsor főcímdalának dance remixe volt. A következő felvétel, amit a csapat készített, egy hitelesebb dance szám volt, Back to Base címmel, főleg zenei mintákat tartalmazott. A felvételt követően a dal napokon belül fölkeltette a figyelmét egy menedzsernek, és hát természetesen a kiadónak. Szeretett volna szerződni velük, de röviddel előtte Pete Waterman kiadója felülicitálta az ajánlatát. Azután, hogy lemezkiadó cégek érdeklődtek, a csapat és a menedzserük úgy döntött, hogy szükség esetén átnevezik az együttest. Előzőleg különböző neveket használtak, mint például a Quartet, de megállapodtak, hogy Entrance-re változtatják a nevüket, és így fognak a kiadóval szerződni. Na, hogy ők jönnek, itt a 92-tön, Dale Longworth tiszteletére.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szombaton forró napos idő várható. Egyes zápor zivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, melyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-22 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északkeleti szél mérsékelt, nyugaton és északkeleten élénk lesz. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.

0: Boldog fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Holnap jövök legközelebb, csak a megszokott módon reggel 6-kor. Kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, hall.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Hazatérhetnek a hantavírus járvány miatt karanténba került utasok és tengerészek. A hőség miatt fokozottan kell figyelni a házi kedvencekre is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg pénteken hajnalban még légicsapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. A támadásokban csaknem 20-an életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. Hazatérhetnek a hantavírus járvány miatt Hollandiában karanténba került utasok és tengerészek a Honduras fedélzetéről, jelentette be az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A hantavírus járványban 12 megerősített és egy valószínű esetet regisztráltak, 3 ember meghalt. Május eleje óta nem azonosítottak új fertőzést vagy halálesetet. A járványt egy olyan hantavírus törzs okozta, amely ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedésnek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban.
0: Az időjárásról.
4: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: stars with you. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hát nem, nem Szatmári Gábor köszönt be, Becker Bernadett vagyok, együtt tölthetjük ezt a szűk két órát, tartsanak velem a beszélgetések, persze most sem maradnak el. A Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk például, aminek ugye hagyományosan a helye ilyenkor pénteken este 18 óra után van. Hamarosan jön tehát ez a beszélgetés, tartsanak velünk!
1: Szegléd Rádió!
2: Csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Jöjjön hát fejlesztés terhe mellett című sorozatunk következő aktuális része, egészen pontosan a 132. Szatmári Gábor, természetesen most is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgetett.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát fejlesztés terhe mellett című sorozatunk 132. része immáron. Most is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgetek egy fontos rendezvényről majd. Szervusz, köszöntelek.
3: Szervusz, köszönöm a meghívást. Üdvözlöm a Cegléd Rádió hallgatóit is.
2: No hát ezt a rendezvényt természetesen a Településfejlesztési Szövetség hozta tető alá, itt Cegléden?
3: Itt Cegléden, nekünk Cegléd kiemelten fontos. Ez egy rendezvénysorozat. Áprilisban már talán beszéltünk erről, akkor Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke jött, aki ugye cegrédi származás és a családja itteni. Most pedig egy másik témával mentünk tovább, de mielőtt elmondanám, hogy milyen téma volt, ugye az a célunk, hogy olyan előadókat, olyan gondolatokat, szemléletmódot hozzunk ide a ceglédi nagyobb vállalkozásoknak és a környékbeli vállalkozásoknak, amit leginkább csak Budapesten rendezvényeken, vagy éppen megyei jogú városokban hallhatnak. A Településfejlesztési Szövetség viszont megszervezi, hogy itt helyben egy vacsorával egybe kötve, amellett, hogy érdekes előadásokat hallgathatnak, eszmét is tudnak cserélni egymással, meg üzleti kapcsolatok is születhetnek.
2: Igen, igen, ez június 16-án kedden történt. No, hát kérem szépen, akkor friss élményekről tudsz beszámolni. Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy ezt az egészet összehozzátok?
3: Ahogy mondtam, mi szeretnénk kézzelfogható segítséget nyújtani a helyi vállalkozásoknak, igen, információkkal, kapcsolatokkal, mert hogy azért az üzleti életben ez nagyon fontos. Sokszor ezen múlik a siker, sok 10 vagy akár 100 millió forint is, és mi azt látjuk, hogy kimondottan a nagyobb vállalkozásoknak Cegléden nincsen más platformja,
2: no,
3: nincsen más találkozási pontja, mint ezek, amiket mi csinálunk. Úgyhogy a mostani témánkban, amit megtartottunk kedden, ezt a kis összejövetelt, ezt a vállalati felvásárlások, összeolvadások köré szerveztük, és meghívtuk Magyarország egyik legjobb befektetési bankárát, Szendrői Gábort, aki a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke is.
2: Az igen.
3: Mi Gáborral egy rövid ideig együtt dolgoztunk az MGyosznál, ennél a szervezetnél, és onnan ismerem, nagyon jókat mond, és egyébként, aki követi a gazdasági médiát, országos médiumokban is hallhatja őt, podcastekben, vagy éppen egyéb műsorokban. Na de mik is ezek a vállalati felvásárlások? Gábor és a csapata azzal foglalkozik, hogy magyar vállalkozásokkal dolgozva elsősorban, magyar nagyobb vállalkozásokkal elsősorban, segítenek nekik abban, hogy milyen céget érdemes megvenni a terjeszkedéshez, akár Magyarországon, akár külföldön, vagy éppen, hogyha olyan helyzetben van egy tulajdonos, hogy itt az ideje, hogy kiszálljon a vállalkozásából, el akarja adni, nyugdíjba akar menni, vagy másba akar belevágni, vagy éppen be akar vonni egy tulajdonostársat, akkor segítenek neki, hogy ki lehet a jó vásárló. És ők hol az eladói, hol a vevői oldalon vannak attól függ, hogy hol kibízta meg őket, és neki adnak tanácsokat, értékelik a céget hatékonysági szempontból, bevételtermelés szempontjából. Nagyon hasznos munka az, amit ők végeznek. Már csak azért is, mert Magyarországon elég elaprózott a vállalati struktúra.
2: Igen.
3: Sok kisebb cég van, sokan versenyeznek egymással bizonyos piacokon, és így egyikük sem tud igazán olyan profitot termelni, amit aztán nagyobbra nőhetne. Úgyhogy a kapitalista berendezkedésben ilyenkor természetszerűen az út, az úgynevezett konszolidáció, amikor cégek összeolvadnak, illetve az egyik felvásárolja a másikat, és így nyer piacot, így tud hatékonyabban működni.
2: Hó, hát igen, ezt jól át kell gondolni azért nyilván, mert azért a gazdasági életben jönnek a meglepetések is időnként, de hogyha jól átgondolt egy-egy ilyen vállalati felvásárlás, akkor komoly haszon jöhet belőle, ugye?
3: Így van, és itt egybe is cseng a pályázati támogatás céljával, mi ezt ugyanis támogatásból valósítjuk meg. A gazdaságért felelős minisztérium, most éppen új neve van, de az üzleti környezetfejlesztési programjában kaptunk támogatást, hogy ilyen jellegű tudásátadó rendezvényeket szervezzünk. Ezeket úgy szoktuk megszervezni, hogy egy ceglédi étteremben, amit úgy kinézünk, hogy azért a helyi gazdaságot már fogyasztással is tudjuk segíteni.
2: Például, igen.
3: És akkor ott összejönnek. A mostani alkalomnak egy további különlegessége volt, hogy ezt ugye a Szendrői Gáborék cégével közösen szerveztük, így nagyobb vállalati kört tudtunk elérni. Úgyhogy most már nem csak ceglédi vállalkozások voltak, hanem voltak a Jászságból, Budapestről, Lajos Mizséről, ide eljöttek Ceglédre, és ez megint egy olyan dolog, hogy büszkék lehetünk rá, hogy eljönnek ilyen távolságról, megnézik a belvárost, itt összeismerkednek adott esetben ceglédi vállalkozókkal, ebből is épülnek a kapcsolatok. Sőt, volt egy olyan, hogy itt találkozott két olyan cég tulajdonos, akiknél a környékbeli cég dolgozik ennek a másik cégnek, ami nem ceglédi. Évek óta beszállítanak nekik, de eddig még csak számlákon találkoztak egymással. Most pedig a tulajdonosok végre személyesen is megismerkedhettek. Úgyhogy ilyen jellegű dolgok. De voltak itt egészen nagy cégek is, tehát olyanok, akik mondjuk nagyobbak, mint a legtöbb ceglédi cég, tehát 10 milliárd feletti árbevétellel, például Lajos Mizséről jött ennek a cégnek a vezérigazgatója. Úgyhogy nagyon érdekes társalgások voltak, ki mit lát a gazdaságban például.
2: Hú, vannak most nagyobb jellegű változások a levegőben egyébként?
3: Egy előre kivárás van, az látszik, többen panaszkodtak, hogy a forgalom az gyenge, tehát akár adott esetben az export megrendelés, akár a hazai fogyasztás.
2: Igen.
3: Nagyon érdekes, hogy például ásványvíz fogyasztás mennyire beesett az utóbbi időben.
2: Na ez érdekes.
3: Igen.
2: Nálam nem.
3: Ezek a megrendelések nálad nem, de mondjuk akik nagy mértékben csinálják ezt, azok ezt látják. De annak nagyon örültem, hogy még Abonyból is jött egy olyan cég, aminek most nem mondjuk a nevét, de elég sok helyen megtalálható az élelmiszerboltok polcain, és talán te is szereted ropogtatni. Én már nagyon régóta szerettem volna velük találkozni, mert szeretem a terméket, és akkor most végül összejött. És ezek azért jók, mert utána akkor megbeszéljük, hogy lehet, hogy a következő alkalomra is jönnek, és ez mind azt szolgálja, hogy azt a kapcsolatrendszert, ami nekünk itt van Cegléden és környékén, össze tudjuk tenni és segíteni egymásnak.
2: Igen, ez érdekes, mert ugye most mondtad, hogy nem csak Ceglédről van szó, hanem itt a környékről is természetesen, de ez akár még távolabb is nyúlhat ez az egész történet, akár határokon túlra is?
3: Igen, mert ha azt nézzük, hogy mondjuk akár a környékbeli cégek, amiknek már vannak exportpiacai,
2: igen,
3: nekik vannak külföldi kapcsolataik. De említhetek, akár most, ha elrugaszkodunk a cég tulajdonosoktól, tudok például olyan ceglédi származású igazgatót egy nem ceglédi cégnél, akik nagyon sok helyre szállítanak Európában, ő maga tárgyal, akár Berlinben, akár Bécsben. Ezeket az embereket érdemes ismerni.
2: Hogyne?
3: Mert adott esetben bármikor jól jöhet, akár mondjuk egy városi fejlesztés során, egy városi program során, amikor partnerre lenne szükség, egy külföldi partner, hogy ki kit ismer ott

0: körötök, vagy éppen vevői körötök például nem keres-e telephelyet. Uh-huh. Vagy akár közvetlenül megkeresni azokat, akikkel már korábban megismerkedtek ezek a városi uh-huh. kapcsolatok.
1: Ez jól hangzik.
0: Tehát sok mindent lehet. Nyilván nem mindegyikből lesz beruházás, de hát ugye menni persze kell. Természetesen, ahol mondjuk egy önkormányzat figyelmet fordít arra, hogy a vállalkozásokkal rendszeresen kapcsolatot építsen azon túl, hogy behajtja rajtuk az adót.
1: Uh-huh. Igen, igen. Ennek a konferenciának, találkozónak most ő Cegléd volt a helyszíne, de úgy pedzegetted, hogy lehet, hogy máshol is lehet. Akkor így bejárjátok ezt a környéket? Ez a terv, vagy mi?
0: Ebben a programban nem, az üzleti környezetfejlesztési programban most úgy látom, hogy Cegléden tartjuk ezt a rendezvényt, igen, és inkább itt látjuk vendégül jó más városok vállalkozóit is.
1: Neki.
0: Így van. A következő ilyen jellegű rendezvényünk az majd ősszel lesz. A uh-huh. kormányzat még nem állt fel úgy, hogy meg is lehessen hívni valakit, ezért várnánk vele őszig, akkor viszont már hát, ha lesznek olyan témák, amik mondjuk vállalkozásoknak szóló hogy pályázatok, uh-huh. finanszírozás, és azt szeretnénk, hogyha egy állami vezető itt beszélne a helyi vállalkozásoknak ezekről a lehetőségekről, hogyha természetesen lesznek, ha nem lesznek, akkor valaki mást fogunk hívni, de egyelőre ez a terv.
1: Igen, igen, és hát gondolom, hogy ott van a fejedben az a terület is, amiről már sokszor beszéltünk, ugye az a vasúton túli terület, ami még azért kicsit kihasználatlan, ugye?
0: Igen, Ceglédnek ez a külső Jászberényi úttól keletre eső területe, ahol még van hely, mert ugye elkészült ez az ipari park 2-3, az most valahogy talán átadás előtt áll, ha jól tudom, de hogy az összességében nem olyan nagy terület.
1: Uh-huh. Ebben is gondolkodtok akkor?
0: Hát mármint abban a
1: területben.
0: Abban a területben, uh-huh. abban már kevésbé, mert hogy szerintem az értékesítésre kerül.
1: Azon már nem lesz baj.
0: Az nem nagy terület, tehát azon már nincs szerintem sok fantázia. Ott majd be kell telepíteni.
1: Igen, ezzel szemben?
0: Ezzel szemben, ugye már egy önkormányzatnak azt kellene néznie, hogy oké, mi a következő 10 évnek a terjeszkedési például lehetősége, ahova betelepülhetnek nagy beruházók. És ugye Cegléden ilyen terület, ahol a közművek is viszonylag közel vannak, igen, meg megvan a szerves kapcsolat a várossal, az az M4-től délre, tehát a város felüli oldalon van. Van igen a városnak terület az északi oldalon is,
1: persze,
0: de az még nagyobb költséggel lehetne átalakítani, és nem is olyan jó adottságú, hiszen oda még ki kell menni. Egyszerűbb ilyen szempontból, persze azzal is sok munka van, hogyha a Szűcstelettől északra az M4 közötti részen gondolkozik az önkormányzat.
1: Például.
0: Mert ezen kívül máshol már nem nagyon van terület. Magántulajdonban van még egy-kettő olyan, ami szóba jöhet, uh-huh. de ez olyan, most nem mondom a cég nevét, de egy fém megmunkálással foglalkozó nagy ceglédi cég, aminek közel sincs kihasználva a teljes területe, no, az északi ipari kereskedelmi övezetben, de hát az egy magánberuházásban tud működni. Úgyhogy leginkább ez van, ez a terület ott a Bürgeházdűl és a külső Jászberényi út között, ahol adott esetben nagyobb cég jöhetne. De visszatérve egyébként a rendezvény témájára, szerintem hasznos volt, amit itt a ceglédi vállalkozások is hallottak, szemléletben, hatékonyságban, vagy éppen abban, hogy mi az út egy vállalkozó előtt, tehát mikor éri meg vállalkozónak lenni Magyarországon.
1: Egyáltalán, igen.
0: És
1: igen,
0: ez akkor éri meg, például az előadó szerint, hogyha egy ilyen 50-80 millió forint profitot évente meg tud termelni
1: persze
0: magának, mert hogy a gazdasági értékteremtés, a cégépítés az inkább azon túl kezdődik, mert ez az 50-80 millió forint nagyjából az, amit egy jó képességű nyelveket beszélő vállalkozó, hogyha kimegy külföldre, Európában valamilyen vezetői
1: persze
0: pozícióba, akkor meg tud keresni egy évben.
1: Igen, igen, igen. Csak nagyon röviden itt a legvégén, ez munkahelyeket is tud teremteni? Ez az elgondolás, ez a program, mondhatni?
0: Amit mi csinálunk?
1: Igen.
0: Ez közvetetten. Tehát, hogyha a vállalkozások olyan jó információkat szűrnek le, aminek nyomán aztán mondjuk beruháznak és tudnak bővíteni adott esetben, akkor teremt munkahelyeket. De ez alapvetően ez nem egy munkahelyteremtő beruházási program, itt mi tudást adunk át
1: igen
0: a vállalkozóknak, és ők pedig valahogyan élnek vele.
1: Na, de és hogyan? Majd arra ráfigyelünk, jó? És természetesen akár itt éppen a műsorban is, majd nem tudom, hanyadik részben, majd erről is fogunk beszélni. Ez volt a 132. részünk most, és egy nagyon fontos tanácskozásról esett itt szó, és ennek nyilván lesz majd lecsengése még bőségesen, úgyhogy lesz miről beszélnünk a következő időszakban is. Szebeni

0: Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével, akinek nagyon szépen köszönjük ezeket az információkat és a fáradozását Cegléd érdekében.
1: Én is köszönöm, a hallgatóknak pedig a következő napokban jó strandolást kívánok.
0: Hát lesz rá lehetőség. Köszönjük, Dávid!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Tanítás a Szentek útján ünnepi hangverseny a múzeumok éjszakáján az Evangélikus templomban június 20-án 17 órától, akiket hallhatnak és persze láthatnak is Ecsedi Péter, ének Kulcsár Kristóf Orgona, műsoron Johann Sebastian Bach művei, Szent László énekek és elfeledett magyar barokk egyházi művek. A koncertre a belépés díjtalan, adományokat szeretettel elfogadnak, tehát június 20-án szombaton 17 órától az Evangélikus templomban. Múzeumok éjszakája Cegléden is június 20-án a Kossuth Múzeumban, és annak környékén 17 órakor kezdődnek a programok a Múzeum utcában, köszöntővel és rajzverseny eredményhirdetéssel, majd a Bándor zenekar Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel interaktív hangszerbemutatóra várja a kicsiket és nagyokat, őket a Bohemian Brass Band követi hangrobbanás a Kossuth Múzeumban utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, tehát ez követi a Szent Iván Éjjjé Táncház és Tűzugrás a Cegli Tánc együttes közreműködésével játszó és táncház, moldvai táncház és tűzgyújtás is lesz, tehát aztán Fényben úszó múzeumnak lehetnek ismét szemtanúi 21 és 23 óra között a múzeum homlokzatán megjelenő fényjáték Kövics Minál szobrász művész közreműködésével készülhetett el. 21 óra 30 perctől a Pagurihoz zenekar koncertjét láthatják és hallhatják szintén a múzeum utcában, és legendás Járgányok éjszakája is várja önöket Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Aki kiállításokban pedig számtalan érdekes program, tárlatvezetés, tudáspróba, előadás, kísérletek, kézműves foglalkozások, mesés kalandok is várják önöket, kicsiket és nagyokat egyaránt, tehát az ingyenes rendezvényen, a múzeumok éjszakáján, Cegléden, a Kossuth Múzeumban és a Múzeum utcában június 20-án 17 órától. Múzeumok éjszakája június 20-án Csemőben is, 15 órakor már elkezdődnek a programok, amikor a Bolond falu című mesejáték kezdődik a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola 6. B-osztályának előadásában a Tájházban. A ismerkedés régi korok játékaival, kemencés sütögetés, a Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület közreműködésével, aztán 18 órától 21 óráig a Helytörténeti Múzeumban tárlatvezetések indulnak még az a 18, 20 és 21 órakor, tárlatvezető Kuszás Sándor nyugalmazott jegyző és Orisek Ferencné, 19 órától pedig a Csemői Perc címmel az 1368-as határjárás Cegléden címmel hallhatnak egy előadást dr. Kürti Györgytől. A belépés és a program ingyenes, tehát múzeumok éjszakája Csemőben is június 20-án Tájházban, Helytörténeti Múzeumban várják önöket.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: talán még megismer.
1: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a belvárosi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Szabadságtér 9 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet majd 20 órakor indul, és utána 22 óráig tart.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 0354. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első egyszemélyes egysége. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedésnek köszönhetően két hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban.
1: Az időjárásról.
7: Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult egy újabb óra, összesen kettőt tölthetünk ma este együtt, úgyhogy gyakorlatilag az utolsó is, aminek a végén majd elköszönök a mikrofonnál, addig is Becker Bernadett, viszont hamarosan újra átadom a stafétát Szatmári Gábornak, aki távol létében is természetesen a hangjával itt van velünk, és vendégével, hogy ki a vendég is, mi a beszélgetés, azt hamarosan elárulom.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Jöjjön hát az ígért beszélgetés, méghozzá az a beszélgetés, amit még egy-két napja, néhány napja Karas Csabával készített Szatmári Gábor. Ja, arról volt szó, hogy vajon milyen és mennyi dolguk volt a rendőröknek. Jöjjön tehát ez a néhány perc. Szatmári Gábor vendége, tehát Karas Csaba.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Ez most is ki fog derülni. Természetesen itt van velem a telefonvonalban Karas Csaba, a Ceglédi rendőrkapitányságról. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
2: Szervusz Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Na hát nézzük csak, hogy mit hozott ez a múlt hét. Hát volt benne baleset is sajnos, több, mint szerettük volna, de majd ezekről később beszélünk. Nézzük először a bűncselekményeket szokás szerint. És volt egy különleges bűncselekmény, ami azért nem nagyon gyakori szokott lenni. Egy autóbusz vezetőt ért bizonyos sérelem még június 7-én reggel, és nem véletlenül emlegetjük ezt az eseményt, ugye?
2: Igen, ugyanis, ez, ahogy mondtad az előbb is, ez június 7-én, reggel 8 órakor voltam Cegléden, itt a Kossuth utcába ment a busz, és reggel 8-kor valamiért az egyik utazóval a buszvezetőnek nézeteltérése támadt, és a buszvezető elmondása alapján rátámadt ez az utas. Hú. Most a buszon nem sokan ültek ilyenkor vasárnap reggel 8-kor, de 3-4 fő biztos, hogy volt fönt a buszon. Ugyanakkor, mire elkezdett a rendőri intézkedés, és kijöttek a kollégák, addigra ezek az emberek elhagyták a buszt, és nem maradtak a helyszínen. Uh-huh. Viszont várjuk az ő jelentkezésüket itt a Ceglédi rendőrkapitányságon, mert tanúként kell kihallgatni az utasokat, ugyanis tisztázunk, hogy az egész atrocitás ez hogy történt, hogy kezdődött a buszon, mert csak a buszvezető és a gyanúsítónak a vallomása van eddig, igen, és ezt alá kell támasztanunk tanúknak a vallomásával. Tehát várjuk azoknak a tanúknak a jelentkezését, akik ekkora buszon ültek, az a 3-4 ember tudomásunk szerint, uh-huh, és esetleg láttak valamit, hogy mi történt, hogy történt, hangoskodásra lettek figyelmesek. Hát gondolom azért az egyértelműen megmarad az emberben, hogyha látja, hogy egy buszvezető egy utassal vitatkozik, rátámadnak, majd utána lekerülnek a buszról, és utána lefogja a buszvezető a másik szemét, hogy a rendőrök kiégzésig ott is tartsa. Ennek kell lenni olyannak, aki ott ült a buszon, és ezt látta. Na, az ő jelentését várjuk be nagyon.
1: Igen, tessenek jelentkezni tényleg, nyilván ez nem jár semmiféle, legfeljebb egy kis időkieséssel, de fontos.
2: Óra, hiszen ezek a tanulók javatások fél órán talán nem tartanak.
1: Igen, de fontos, hogy
2: nem egy nagyon-nagyon nagy volumenű ügyről van szó, tehát nem olyanról van szó, több oldalas vallomásokat veszünk föl, ez roppant egyszerű, mit látott, mit hallott az utazó.
1: Igen. Na, úgyhogy tessenek jelentkezni tényleg bátran, mert jó lenne ezt tisztázni, nem lenne jó, hogy ez elharapózna ez a dolog, hiszen azért nagyjából biztos vagyok benne, hogy nem az történt, hogy a buszvezető felpattant és neki támadt egy utasnak, hanem azért itt, na mindegy. Szóval ez egy más problémakör. Amiről sokat szoktunk beszélgetni mostanában, például a fiatalkorúak, gyerekkorúakról, ilyen esetek voltak-e most a múlt héten?
2: Most csönd van, de remélem ez így is maradt. Tehát gyakorlatilag azokat a fiatalkorú, illetve gyerekkorú elkövetőket, akik ezekkel a bűncselekményekkel kapcsolatban osztatók voltak, azokat mind sikerült eltávolítani Cegédről. Uh-huh. Vagy egy intézet, vagy egy másik intézet vannak fogvatartva, vagy éppen ott bűnügyfelügyelet alatt, úgyhogy nincsenek Cegléd közelében. Nagyon észre lehet venni, hiszen jóval kevesebb ilyen jellegű bűncselekmény van. Uh-huh. Nem jelenti azt, hogy nincsenek csavargó fiatalkorúak, esetleg főleg a vasútállomás és környékén. Ugyanakkor amennyiben ez nem járt bűncselekmény elkövetésével, akkor a rendőrség sok mindent nem tett ebben az esetben. Illetve a gyerekkorúakra pedig feljön a figyelmet, hogy ők az a elkötő kör, akivel kapcsolatban nem tudunk nyomozást lefolytatni, hiszen gyermekkorúak nem tudunk minden bűncselekményen felelősségre vonni, csak a kiemelten súlyos bűncselekményeknél, a lopások pedig nem tartoznak ebbe a körbe.
1: Igen. Na, az online tér mennyire volt fertőzött mostanában?
2: Csalások mindig vannak, most hát megint csak az a jellemző, így most megint az a jellemző, hogy megrendelnek egy terméket, és nem az jön meg. Tehát viszont erre az is érvényes, hogy itt a kárérték viszonylag kevesebb, tehát van 10-13 ezer forintos kárértékkel jönnek be feljelentést tenni. A legtöbb esetben egyébként azt el kell, hogy mondjam, hogy sokszor bizonyítékot kell gyűjtenünk a csalásokhoz, és nagyon sokszor, amikor mobiltelefonról történik a rendelés, akkor a mobiltelefon adatait kell kinyerni. Igen. Ezt lehet, hogy el kell küldeni szaktanácsadónak, tehát ilyenkor például előfordul fordulat az, hogy lefoglaljuk a mobiltelefonját a sértetnek. Ezt általában nem szokták jó néven menni. Tehát itt büntető eljárásban sajnos mindent lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy a bizonyítékot beszerezzük az elkövetővel kapcsolatban.
1: Igen, és nem muszáj tényleg, ahogy említetted is, hogy sok milliós csalások legyenek itt, néhány tízezer forint is. Hát sok kicsi sokra megy, nyilván a bűnözőknél is, tehát hogyha sokszor bejön neki ez a csalás, akkor egy idő után szép összeget tud zsebre tenni, és ezt nem kéne hagyni, és a rendőrség nem is hagyja. Tehát természetesen közbeléptek majd, úgyhogy legyen mindenki nagyon óvatos és körültekintő az ilyen ügyekben.
2: Még mindig azt mondjuk, hogy egyszerűbb ezeket a bűncselekményeket megelőzni, megfelelő körültekintéssel, ellenőrizve azt az oldalt, ahonnan rendelni akarunk, és ezt a kollégáim is megerősítik, hogy azokon a Facebook hirdetéseken nem szabad elindulni és megrendelni terméket, amik úgy automatikusan felugranak, hiszen nagyon sokszor ezek a felugró hirdetések azok, amik bevonzák a csalókat.
1: Hogyne,
2: a

0: minden héten beszélni, mennyire volt aktív élet most a drogos világban?
1: Annyira nem volt most sok, tehát nem kellett több helyszínen levő akciókat végrehajtanunk, ugyanakkor kiemelném, hogy ezen a héten roadpol akció van a közútjainkon, ami azt jelenti, hogy a közlekedés rendészeti osztály és a közlemény osztály közösen tart ellenőrzéseket, igazoltatásokat. Mindenkinek fel kell készülni arra, hogy bizony gyakran fognak használni velük szemben alkoholszondát, alkoholtesztet, illetve nem csak az alkoholos befolyásoltság alapvetőket akarják kiszűrni a forgalomból, hanem azokat is, akik más egyéb tudatmódosítószer hatás alatt állnak, itt kiemelném a kábítószert, bódult állapotban érkező tüzetés miatt elindul majd egy eljárás, ahogy mások is elmondul a közlekedési osztályon, viszont ebben esetben, mivel olyan tudatmódosítószer van az elkövetőben, ami már önmagában birtoklás és bűncselekmény, így a kábítószer birtoklás miatt külön eljárás indul majd.
0: Igen, tehát erre bizony számítani kell, tehát mindenki gondolja meg egyáltalán ne nagyon nyúljon drogokhoz. Természetesen, mert ebből csak a baj van utána, és hát aztán bajok is lehetnek, természetesen akár balesetek is bekövetkezhetnek, és hát most megint 5 balesetről kell beszámolnunk, hál' Istennek súlyos sérüléssel járó balesetről, ha jól tudom, nem kell.
1: Sőt, egyáltalán nem volt sérüléssel járó baleset, mind az 5 anyagi káros volt. Ebből az 5 balesetből 3 esetben személygépkocsi ütött személygépkocsival, illetve volt egy olyan, ahol motorkerékpár ütközött személygépkocsival, de itt is szerencsére nem sérült meg senki, csak annyi káros lett a baleset. Viszont ezekben az esetekben minden egyes alkalommal a baleseti oka figyelmetlenség volt.
0: Nem mondod.
1: De bizony. És ugyanakkor kiemelném azt is, hogy volt megint egy vadelütésünk. Mindig szoktuk nézni az óra időpontot, hogy mikor szoktak ezek bekövetkezni. A múltkorira, ha jól emlékszel, akkor elmondtuk, hogy hajnalban.
0: Hajnalban volt, igen.
1: Ez most késő este volt, 10:30-kor az esti időszakban. Itt megint személygépkocsi ütközött vaddal, és így került sor a anyagi sérülésre.
0: Igen, ezt nem lehet megúszni, úgy látszik mostanában, pedig tényleg csak oda kéne figyelni. Hát te magad is elmondtad, hogy rendszeresen vezetsz olyan utakon, ahol vadak járnak, és hogyha odafigyelsz, akkor még a pávát is ki tudod kerülni, ugye?
1: Így van, igaz, teljesen meg kellett állni a kocsival, de hát mindent a páva érdekére, úgyhogy a páva jelentem, az nyugodtan halottott menni, és nem volt problémája.
0: Igen, és hát nyilván neked sem is az autó.
1: A kocsit se törte össze, így van.
0: Igen, az egy pávának már van súlya azért, tehát azért...
1: Hát akkor egy őznek vagy egy szarvasnak
0: ajaj.
1: Még milyen súlya lehet.
0: Bizony. Na, szóval észnél kell lenni ilyen szinten is, a vadak jönnek-mennek, legyen az páva, legyen az őz. Hát másfajta, ugye zebrával nem találkoztál legfeljebb bent a belvárosban, az okos zebrával, de az megint egy más, azt nem lehet elütni, hál' Istennek.
1: Így van.
0: No, hát akkor tessenek tényleg óvatosnak lenni, ahogy mondani szoktam, mind a valós, mind az online térben, és akkor sokkal kevesebb esetről kell beszámolnunk. Hát hál' Istennek nagyon súlyos, csúnya dolgokról nem kellett most szólnunk, reméljük, hogy így lesz ez a jövő héten is, és a balesetek száma is csökkenni fog, tényleg figyeljenek oda. Most már azért indul ez a nyári szezon, és sokan jönnek, mennek az országban jobbra-balra, ismeretlen utakon is, stb. Legyenek óvatosak, körültekintőek, figyelmesek, és ezeket az eseteket el lehet kerülni, mert ugye megint elhangzott az, hogy minden balesetnek az oka gyakorlatilag a figyelmetlenség volt, tehát ez nagyon könnyen elkerülhető dolog lenne pedig.
1: Arra meg külön felhívjuk a figyelmet, hogy itt már lassan tényleg kitör a vakáció, egyre
0: abszolút.
1: Több iskoláskorú gyerek kerül ki az utcára,
0: és rájuk is vigyázni
1: fognak,
0: kell.
1: Igen. Biztos, hogy közlekedni fognak rollerokkal, hiszen nagyon szeretik a fiatalok a rollert, nagyon kerékpára is fognak közlekedni, nem csak az úton, biztos lesznek a járdán is, bár ott nem lehetne kerékpározni, de ettől függetlenül lesznek, hiszen nyárában erről szokott szólni, és arról is, hogy ők nem mindig tartják be a szabályokat, viszont az autósok, akik közlekednek az úton nagyobb számba, ők ismerik a szabályokat, azt is tudják, hogy ezekre a közlekedésre jobban oda kell figyelni, és hiába van elsőbség az autósnak, attól függetlenül figyeljünk a kerékpárosokra, a rollerosokra, hiszen ha előttünk egy kerékpáros vagy rollerost, annak mindig sérülés a következmény.
0: Hát általában ő sérül, így van, igen, pontosan. No hát, legyünk figyelmesek, körültekintőek, és hallgassák továbbra is majd ezeket a beszámolókat, amelyek során most is Karasz Csaba nagyon sok hasznos információt elmondott nekünk, és megfontolandó jó tanácsot is, amelyeket köszönünk szépen. Innen folytatjuk akkor a következő héten. Csaba, köszönjük szépen!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadságtérre, a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színháztermében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukat@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadságtéren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Első őshonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton például a Vagabanda, Oldom Macska gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarávos Vándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerén Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15.
0: Hely információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a belvárosi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Szabadságtér 9 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet majd 20 órakor indul, és utána 22 óráig tart.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismeret?

0: Ennyi idő és ennyi lehetőség jutott már a számomra, az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak. Vasárnap majd igyekszem kiteljesedni, hiszen vasárnap újra találkozhatunk. Reggel 6 órakor ébresztek, addig is viszonthallás.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: hideg a Ceglin Rádióban.
1: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a kánikula. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jobb esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu-ra, és van egy Facebook oldalunk, a facebook.com/ceglidradio, itt is várom a válaszokat. Hát nem mindig vidám és mosolygós a Cegléd hangja, a mai is egy ilyen alkalom, ugyanis egy már régebben elővett kérdést veszünk elő újra, tehát egyszer már beszéltünk erről a témáról, most pedig folytatjuk az adást, és akkor én annak az adásnak a megérdemelte címet adtam, csak így rövidítve. A kérdésünk azonban úgy hangzik, hogy volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Itt hát egészen apró sértésektől kezdve, akár egész életen áttartó sérelmekről is van szó, amit hát nem minden esetben tud megbocsátani az ember, és az ilyen esetekről szól most ez az adás. Mindenki egy kicsit ventilálhat, kibeszélhet magából valamit, ha akar név nélkül, ha nem, akkor pedig nyugodtan írja oda a keresztnevét. És hát, hogy mennyire lesz megrendítő az adás, az csak is a kedves hallgatókon múlik. Több bent maradt üzenetünk is van, ezekkel kezdünk először természetesen, mert hogy az előző adás alatt, amikor ezt feltettem ezt a kérdést, akkor sokan nem kerültek sorra. Velük megyünk először, de nyugodtan írhat nekünk bárki, tehát a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy az e-mail címünkre. Már is itt van Gábor üzenete, nekem kettő sztori jutott eszembe, csak az egyiket láttam, a másikat pedig hallottam. Kezdem azzal, amelyiket láttam. Két kollégámról van szó, akik a munkahelyen jöttek össze. Mind a ketten egyformán idegesítőek, nem is lehet nagyon velük dolgozni. Azt játszották mindig, hogy megcsinálták a hülyeséget, azt persze nem vették észre. De amikor más rontott valamit, kis dolgot is akár, rögtön azt kellett hallgatniuk, hogy hogyan kellett volna, meg hogy kik nem valók ide. Pár hónapja elkezdték mondani, hogy a másik beosztásában akarnak dolgozni, mert hogy mi milyen bénák vagyunk, ezt mindenki vissza is hallotta. Ezután, amikor eljött az a hónap, amikor át kellett volna menniük, nem mentek, mert a csapatvezető nem akarta egyikőjüket se. Most az megy, hogy senki nem megy oda hozzájuk, ketten vannak csak, amit csak maguknak köszönhetnek. A másodikat csak hallottam, az apám, aki utál engem és bántalmazott szavakkal meg fizikailag, 2 évvel ezelőtt agyvérzése lett. Én már akkor nem tartottam bele a kapcsolatot, tesóm mondta, akinek csak annyit mondtam, hogy majd akkor szóljatok, ha temetés lesz. Ő persze megsértődött ezen, pedig tudta, milyen dolgokat tett velem, meg azt is, amit akart velem csinálni. Akkor egyáltalán nem tudtam sajnálni az apámat, kicsit talán még boldogított is a tudat, hogy végre visszakap mindent. Hát erről beszéltem, kedves hallgatók, hogy ez a mai téma nem lesz annyira könnyű, de itt minden ilyesmit kiírhat magából az ember, hogyha gondolja, és mondom, a nevét nem is kell vállalnia, talán kicsit könnyíthetünk a lelkünkön a mai alkalommal. Ezt megtehetik tehát a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-n. A műsor elején néhány zene múlva még bent maradt üzenetekkel, aztán pedig újakkal folytatjuk, tartsanak velünk! Cegléd Rádió!

Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk nem más, mint hogy volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, tehát bent maradt üzenetekkel megyünk először, úgyhogy utána majd sorra kerülnek azok, akik ma írnak üzenetet a 0635-92-95-re, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra. Középsuliban volt egy igazi rossz indulatú, biztosan tudjátok, az a velejéig S-fej fajta tanár. Ez a tanár egyébként szerette a piát, tanítás alatt sose ivott, vagy nem volt ittas, de párszor látszott rajta, hogy előző nap valószínűleg jól benyakalt. Mikor harmadikba, vagyis 11-be mentünk, akkor az évnyitón nem láttuk sehol. Mivel az első tanítási nap mindig 5-6 osztályfőnöki volt, ahol ugye mindig a tanév várható dolgairól van szó, órarend, osztálypénz, stb., így gyorsan kiderült, hogy ez a szemétláda a nyár folyamán kapott egy agyvérzést. Nyilván senki nem sajnálta különösebben, hogy nem kellett gyomoridéggel menni a suliba, később különböző jelekből, elszólásokból rájöttünk, hogy a kollégái se nagyon bánják a dolgot, hogy már nincs ott. Egyébként a suliba már soha nem tért vissza, mivel onnantól kezdve az élete végéig ágyhoz volt kötve és ápolni kellett. Pár éve hallottam, hogy kb. 2-3 évig még a fenekét sem tudta segítség nélkül törölni, míg végül meghalt. Ezt Marcitól kaptuk, ezt az üzenetet. Hát igen, amikor valaki éveken át terrorizál, vagy legalábbis kellemetlenkedik valakivel, akkor nagyon nehéz őt sajnálni, de azt hiszem, hogy mégis van egy pont, vagy lehet egy pont az ember életében, mikor rájövünk, hogy talán nem feltétlen mindenben ő volt a hibás, az is lehet, hogy valaki más által került egy ilyen élethelyzetbe. Szóval én mindig annak a híve vagyok, hogy próbáljuk megnézni a másik embernek az indokait, vagy élettével kapcsolatos eseményeit, és akkor talán kicsit jobban belelátunk, ha egyáltalán közel enged magához, de valaki tényleg úgy marad meg az ember emlékezetében, hogy ő az aztán soha nem volt jó fej. Egy következő üzenet. Mikor siratták, meg hősnek nevezték azt a magyar palit, Szilveszter vagy Szilárd talán, aki talán tavaly meghalt egy mászás közben, már komolyan kellemetlenül éreztem magam, hogy egy szemennyi sajnálat sincs bennem iránta, főleg nem gondolom hősnek, írja nekünk egy névtelen üzenet küldő. Emlékszem a sztorira, nagyon sok ellentét ütközött, vagy vélemény ütközött olyan szempontból, hogy kellett-e neki oda menni, vagy nem kellett, ez egy nagyon nehéz kérdés, és hát igen, ez is, erre is emlékszik az ember valamilyen szinten, és nehéz jó morális döntést hozni ebben. Következő üzenetünk volt egy srác a gimis osztályomban, aki az a tipikus bully volt, mindenkire rászállt időszakosan, a jó tanulókat stéberelte állandóan, másokat meg másokért bántott. Ha visszaszóltál neki, akkor pár hétre befogta, de utána kezdte az egészet előről. Aztán hála Istennek 2 év után lebukott tőlünk, szerintem mindenki fellélegzett az osztályból. Mindig annyira nagyra volt magával, hogy hiába nem volt jó tanuló, nem a jegyek számítanak szerinte, hanem a talpraesettség. Ezt nem tagadom, csak az előadásmód és a jó tanulók stéberezése, ami ellenszembet váltott ki belőlem. Végül nem csak az osztályból, hanem a gimiből is kibukott, ha jól hallottam, valami esti sulin

nem igazán voltak ölelések, meg a szeretlek szó használata a családon belül, de ezt mindenki akár átforgathatja saját magában, akár egy terápiával, akár egy pszichológussal, akár bármilyen külső baráti segítséggel. Ezek egyébként működhetnek, csak valaki erre kevésbé alkalmas, valaki szégyelli, nehéz ügyek. És ilyen nehéz ügyekre lesz szó a folytatásban is, tartsanak velünk. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen, küldje el nekünk 0635 92 92 5. Szeglét Rádió! 92 5.

0: long, long time.
1: Emese küldte a következő üzenetet arra a kérdésre, hogy volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ez a Ceglét hangja mai kérdése, ugyanis Emese válasza pedig a következő. Gyerekorvoshoz mentünk, kezemben az autós hordozóban a pici. Az udvarra vezető kapunál valami istentelen módon elkezdte bőgetni egy fazon mögöttem a robogóját. Kb. 5 méteres szakasz van, ahol mellettem kellett volna elhajtania, nem álltam meg, de félrehúzódtam. Nem mellesleg nem lehet az udvarra behajtani csak alkalmazottaknak, de ez mindegy is. Ha lassan jön, simán elmegy mellettem, de neki bőgetnie kellett. Na szépen fel is bukott a kapu középső támaszában, nem lett semmi baja, csak kb. Eldőlt a robogója, ő meg lerakta a lábait, viszont káromkodott egy rendeset, én meg mosolyogtam magam elé, mire feltápászkodott, már bent is voltunk az orvosnál. Francokat kell egy kisbabás anyukát 5 méteren belül lebőgetni egy zárt udvarban. Hát nagyon igazad van, azt hiszem, hogy ezek pontosan azok a szituációk, amikor tényleg ki lehet élvezni a kárörömöt. Komolyan nem sérül meg az ember, gyakorlatilag az a járművének se lett baja, de mégis valamit így a sors vagy a karma így visszaad neki egy picikét, csak hogy érezze rosszul magát, amitől ő persze még idegesebb lesz, és mi meg mosolygunk a bajszunk alatt, vagy hát, hogyha nincs bajszunk, akkor a szánkkal mosolygunk egyet. Úgyhogy igen, szerintem ez az a szituáció, amikor nyugodtan ki lehet élvezni ezt az apró kis kárörömöt, mert nem sérült meg senki, és tényleg miért kell ezt csinálni? Annyira nem értem, hogy az emberekben miért van ilyen feszültség. Persze nem akarok megvédeni senkit, és most is azt mondom, hogy biztos, hogy okkal ilyen rideg a világgal ez az úriember, ez a motoros, de így aztán nagyon nehéz lesz, hogy mondjam, megbocsátásra találni, vagy ilyesmi, meg közel kerülne az emberekhez, hogyha mindenkivel így viselkedik, szóval ez nagyon jó történet, és köszönjük szépen, és hát persze vannak ennél mélyebb sztorik is. Következő üzenetünk, 3 ilyen is volt, egyik sem ismeretségi körben. Influcsaj, aki nagyban hirdette a nyers vegán dolgot, és persze felszólalt a húsevők ellen, meghalt alultápláltságban, erről egyébként én is hallottam. Body Positivity Influ súlyosan el volt hízve, és hirdette ezzel, mennyire nincs baj, ezzel is átverte az embereket, 30-as éveiben elvitte egy szívroham. Hát lehet mégsem volt igaza, és oda kéne figyelni az elhízás egészségügyi következményeire. Egy fekete nő, aki folyamatosan a fehér ellenességet nyomta, rengeteg rasszista megszólalása volt, mellette nagy rendőr ellenségeit is promotálta, hogy bűncselekménynél, ha a fekete az elköveti, a feketék ne segítsék a rendőrség munkáját. Mi lett vele? Egy fekete bűnöző fejbe lőtte és kómába került. Ja, és elvileg nem lett meg az elkövető, mert vagy nem voltak tanúk, vagy csak nem akartak együttműködni a hatóságokkal. Hát igen, na ezek viszont olyan sztorik a nagyvilágból, kár, hogy nevet nem írtál hozzá, mert szerintem értékes hozzászólás volt ez is, amik megtörténtek, és a mai világban, a mai modern világban ezek lekövethetőek voltak. Tehát tényleg az influencerek, akik végig videózzák az életüket, azok sajnos néha a halálesetüket is felveszik, vagy rögzítik, vagy legalábbis eljut a követőikhez, és ilyenkor egy egész világ összedőlhet valakiben, mert nyers vegánságot követi, és belehal alultápláltság miatt, sajnos nem éli túl, és persze ezek nem olyanok, hogy megérdemelte, és nem ezt gondoljuk, de hogy talán embereknek felnyithatja a szemét, ha már nem is azzal, amit ő tanítani akart, de ami történt vele, azzal talán igen. Úgyhogy ezek is nehéz dolgok, erről sem könnyű beszélni, de ezek a világunkban megtörténnek, és ma már eljutnak hozzánk. 20 évvel ezelőtt senki nem hallott volna egy ilyen sztoriról, most pedig azáltal, hogy ennyire benne vagyunk a médiában, az internetben, így könnyen eljut hozzánk a sztori. Köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Második alkalommal foglalkozik a Cegléd hangja ezzel a kérdéssel. Még mindig van kettő bent maradt üzenetünk, de érkeznek az újak is 0635 925 925-ös, vagy kívánság kukat cegledradio.hu. Egy rövid üzenet a következő. Egyszer óvodában rosszul éreztem magam, szóltam is a nevelőnek, aki nem hitt nekem. Azt gondolta, lógni akarok. Amikor picit később a székre akasztott kabátján landolt az egész ebédem, már elhitte, hogy nem hazudtam. Ennyi Júlia üzenete volt, és hát igen, ha ez egy pici rossz indulat is, és hát óvodában azért vannak balesetek, van, hogy ki kell mosni egy-egy ruhát, hát most ez visszaütött a nevelőre, legközelebb majd talán elhiszi, hogy amit mond a gyerek, de persze, az is benne van, ő a tapasztaltabb ilyen szempontból, mint én mondjuk, lehet, hogy füllentenek néha a gyerekek, hát ez most nem füllentés volt. Egy hosszabb üzenet a következő, igazából nem tudtam, hogy sajnálnom kellett volna, de mikor megtudtam, hogy általánosban felső tagozatos osztályfőnököm elvált, akkor nagyon nevettem. Egy igazi, kiállhatatlan, idősebb P volt, popsi, mondjuk úgy, kivágta a szakadó hóba osztálytársam táskáját, mert az asztalon hagyta szünetben. Mikor jött 6. vagy 7. osztályban egy új lány az osztályunkba, akkor ötünket, akik így benne voltunk a jó tanulók között, félrehívott, hogy ne barátkozzunk azzal a lánnyal. Na ez most micsoda? Ezt most komolyan kérdezem, hogy ez micsoda? 8. osztálykirándulásra ezért nem mentünk végül Erdélybe, mert egy másik kirándulásra az aulába vártuk, hogy induljunk, mert azt mondta, ott várjuk, de később szólás nélkül meggondolta magát, és a termékben kellett volna, és ezen felhúzta magát. Tehát, hogy rossz helyen várakoztatok, azon húzta fel magát. Kedvencem az volt, mikor már elballagtam, de egyik reggel középsúlyba menet, láttam, hogy jön szembe, mondom, nem leszek bunkó, ráköszönök. Mondom neki, jó reggel, tanárnő, erre az volt a válasza, te meg hogy nézel ki? Oké, neonzöld hajam volt, de akkor is kapja be. Véletlenül kiderült, hogy a volt férje a kollégám, valahogyan szóba jött a kedves tanárnő, akkor mondta el, hogy a házasságbugó is mennyire egy köcsög volt, iszonyat paraszt módon viselkedett, és még meg is lopta a palit. Azóta is szerintem egyedül van, és a kutya nem nyit rá ajtót. Hát igen, nincs név az üzenet végén, ez megint nagyon kemény. Hát már ott kiborultam, hogy rátok szól, hogy ne barátkozzatok egy lánnyal, aki oda került, hát nem is értem. És tényleg ez úgy tűnik, hogy ő tényleg tele volt feszültséggel, ezek szerint még a válása előtt is. Most persze nem tudhatjuk, hogy milyen párkapcsolati gondjai voltak, vagy a családjában mi történt, és nem akarok tényleg mindenkit védeni. Egyszerűen az is lehet, hogy vannak tényleg csak simán gonosz emberek, akik így nem bírják a többieket, de nem a diáknak a dolga, hogy ezt megkeresse és erre rájöjjön, neki meg egyáltalán nem az lenne a dolga, hogy így bánjon a gyerekeivel, főleg akiknek az osztályfőnöke. És akkor később ráköszönsz, még te köszönsz rá, és akkor az a válasz, hogy nézel ki. Szóval elképesztő, de pontosan az ilyen sztorikat keressük a mai adásban, és egy új üzenet azért befél az óra végére. Vannak a tipikus emberek, akik folyton negatívak, minden rossz, másokkal nem viselkednek normálisan, kicsit fenn is hordják az órukat, de igazából olyan dologra, ami nem olyan. Várják a tiszteletet, de igazából a saját viselkedésükkel elrontják, mert pont amiatt nem is igazán tudod tisztelni, hiába idősebb vagy tapasztaltabb, egyszerűen emberileg ilyen, de persze a világ változzon, mert ő így jó és ő jól csinálja. Ez tulajdonképpen nem egy eset volt, hanem csak egy általános leírás arról, hogy miért ilyenek az emberek, és azt hiszem, hogy igazat tudok neked adni. Név itt sem volt az üzenet végén, de az nekünk nem igazán fontos, a lényeg, hogy üzenet legyen. És ha már üzenet, a 0635 925 925-ös SMS számon önök is írhatnak, és a kívánság kukat cegledradio.hu-n is várjuk az e-maileket. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. A következő órában is ezzel folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zené. Változatosan!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
5: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Napirenden volt az illegális migráció kérdése is a brüsszeli uniós csúcson. Obama központ nyílt Chicagóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A múzeumok éjszakáján idén is indít különjáratokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Obama központ nyílt Chicagóban. A korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. A kivitelezés csak nem 10 évet vett igénybe. Az intézménnyel jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban.
4: Az időjárásról.
5: Fokozódik a kánikula, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, és a mai téma nem más, mint hogy volt már olyan, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Nem először, hanem egész pontosan második alkalommal vesszük elő ezt a kérdést. Korábban már volt róla szó, és le is mentek azok az üzenetek, akik még az előző adásra írtak választ, most pedig azokra térünk rá, akik már frissen érkeztek, de ön is küldhet üzenetet a 0635 925 925-ös SMS számra, na csak sikerül kimondani, és az e-mail címünkre is, ami a kívánság@ceglédrádió.hu. Ugye ez az adás kicsit olyan, hogy be lehet vallani dolgokat, amikor mondjuk kár örömet éreztünk valami vagy valaki iránt, vagy vele szemben, ez nézőpont kérdése, de a lényeg az, hogy kiírhatunk magunkból olyan dolgokat, amit lehet, hogy akkor nem éreztünk helyesnek, vagy pont, hogy azért, mert hogy tényleg megérdemelte, helyesnek éreztük. Most mindenki ventilálhat egy kicsit, hogyha akar, méghozzá az említett elérhetőségeken. Már nem tudom sajnálni, szörnyű lehet így élni, régen persze sajnáltam az ilyen embereket, egyszerűen rájöttem, hogy maguknak csinálják, úgyhogy ha muszáj, akkor a szükséges minimum kommunikáció van csak meg részemről az ilyen emberekkel, de ennyi. Itt sem kaptunk Kingától semmi konkrétumot, hanem hát a alapból a jelenségre reagált, úgyhogy azért ezt is nagyon szépen köszönjük természetesen. A történet, amit most leírok, szomorú lesz, az igazi áldozatát a kislány sajnálom, de a szüleim nagyon röhögök. Van a városunkban egy nagyon elit 8-osztályos gimnázium, ahova kétféleképpen lehet bekerülni. A gyerek vagy hiper-szuper zseni, kitűnőnek kell lenni messze nem elég, vagy a szüleinek be kell ágyazva lennie egy politikai pártba. Ismerősöm a második kategóriába tartozott, benyomták a kislányt, pedig kifejezetten gyenge felvételit írt. A gyerek nem csak, hogy nem bírja a gimit, hanem teljesen meg is roppant lelkileg, akárhogy teper, nem tudja hozni a szintet, az osztálytársai lenézik és kiröhögik, mindenféle pszichiátriai problémája lett, egyetlen barátja sincs, őt nagyon sajnálom, de őszinte remélem a kedves szüleit meg is viselik valamennyire a szenvedései, ha már annyira jó ötletnek tartották a kapcsolataik bevetését, hogy egy ilyen kínzó kamrába kerüljön a gyerek. Hú, hát ez tényleg kemény, és igen, itt gondolkodjunk el ezen, egy szegény kislány, aki csak próbál felcsatlakozni, vagy felzárkózni a társaihoz, és nem is igazán kedvelik, mert le van maradva, szóval ez tényleg nagyon rossz, és ő járt a legrosszabbul ebben a helyzetben. Igen, sajnálom a sztorit. Nem egy konkrét sztori, de több olyan ismerősöm van, aki állandóan mondja, hogy nincs pénze, rosszul keres, szar a munkája, és minden ugyanúgy szar. Aztán, amikor rákérdeznek, hogy mit tesz azért, hogy változtasson, azon kívül, hogy szidja az aktuális főnökét, akkor kiderül, hogy semmit. Nem megy el dolgozni, plusz munkát vállalni, nem tanul ki új szakmát, stb. És amikor ajánlom neki a megoldásokat, akkor kiakad. Na, az ilyet bizony nem sajnálom, írja nekünk Eszter. Igen, hát van, aki szeret az áldozati szerepben tetszelegni, és hogyha abból kirángatja valaki, akkor az egész identitását veszíteni el, és már nem tudna tovább áldozat lenni, meg saját maga, akkor már tényleg tenni kéne valamit, de az meg eléggé kényelmetlen. Én azt gondolom legalábbis, hogy ez a megoldás. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

A ceglétanya kérdése nem más, kedves hallgatók, mint hogy volt-e már olyan, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Már is megyünk tovább Péter üzenetével. Volt egy pár. A bunkó kolléga mindenki gyűlölte, pofára esett egy terepszegvéllyel, szétment a térde, műteni kellett, hónapokig sántikált, aztán nem sokra rá ki is rúgták. A másikat fel se kellett volna venni, de az idióták felvették seniornak, úgy, hogy egy év tapasztalata sem volt, nem dolgozott folyamatosan, visszaugatott, aztán pár hónap múlva kiderült, hogy folyamatosan kölcsön kéreget piti összegeket, ilyen 10 000 forintos összegek, de nem akarja megadni. Nem értettem, hogy lehet valaki ekkora idióta, akinek ennyit kell kölcsön kérni, az a lépminimum szélén tengődik valahol. Helyébe úgy dolgoztam volna, mint a kis angyal, ha már kapott munkát. Na igen, hát ez megint olyan, hogy amúgy tényleg, ha szüksége van valakinek a pénzre, és van munkája, vagy kap egy lehetőséget, hogy dolgozhatna, hát akkor vállaljon be többet. Ezt én is adom. Úgyhogy igen, azt, hogy sajnáltad-e, vagy nem sajnáltad-e, ez nem derül ki, de szerintem, mivel erre a kérdésre válaszoltál, azt gondolod, hogy megérdemelte. Még olyan 5.-6. osztályos koromban emlékszem, nagyon-nagyon akartam barátokat, és volt egy kedves lány a régi sulimból, akivel jóban lettünk, ez már a következő üzenet, csak hogy tisztázzuk. Én jó tanuló voltam, ő pedig azért rossz, mert nagyon lusta volt. Mindig az ő pártját fogtam, ha a hülye anyja csesztette, hogy tanulni kell, és amúgy is csak adtam neki lelki támogatást. Na aztán konkrétan ghostolt, nem válaszolt az üzeneteimre, a hónapokkal korábban eltervezett pizsi partira szó nélkül nem jött el, bármikor segítség kellett volna neki, én ott voltam, de aztán lepattintott, és elment ugyanolyan rossz tanuló lányokkal lógni. Na olyan fél évvel később mondta egy másik barátom abból az osztályból, hogy sajnak lett egy rakás egyese, az osztályban is csomót csesztetik, és olyan pánikrohamai vannak, hogy kórházba vitték, és antidepresszást akartak neki adni. Aki nem akarja, hogy segítsek, azon nem lehet segíteni. Írja nekünk Dóri, és szerintem ebben igazad van. Valamiért jobban vonzották a hozzá hasonló, kevésbé jó tanuló lányok, és hozzájuk csatlakozott. Holott ott volt a lehetőség, de az lehet, hogy nem lett volna önazonos. Nem tudom, valami ilyesmi az én megfejtésem. Férjem rokona bedrog

0: Kedves hallgatók, vannak még történeteink, úgyhogy maradjanak velünk 0630 595 925-ös. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ez a Cegléd hangja mai kérdése. Tartsanak velünk!
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.

0: Menjünk tovább, kedves hallgatók, az elején nem ígértem egy könnyű adást, és hát vannak komoly üzenetek. A kérdésünk ugyanis az a Ceglét hangjában, hogy volt-e már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Három történet következik, mindegyik durva szerintem, lássunk is hozzá. Volt egy nagyon köcsög tesi tanárom általános iskolában, évtizedekre megutáltatta velem az összes testmozgást. Rüheltem az összes tesi óra minden percét, kb. Egyetemista vettem már, mikor meghallottam, hogy öngyilkos lett. Hát igen, itt nem is örömködik a kedves hallgató, aki írt nekünk, nem is küldött nevet, de nem is szükséges. És hát igen, ez amikor egy életre tönkretesz a mozgás iránti szeretetet valakiben egy ember, akkor egyszerűen hogy mikor tényleg görcsbe rándult gyomorral kell bemenni az óráira, tehát nem tudom. És itt is mondhatnám azt, amit eddig is végig mondtam, hogy biztos, hogy őt is zavarta valami, őt is bántotta valaki, és azért lett ilyen, de hogy nehogy már a gyerekeken kelljen kiélni azt, amit nem tudom, az saját életében nem tudott helyre tenni. Egy másik üzenet, ez is nagyon kemény. Volt már, hogy valakit sajnálni kellett volna, de azt gondolta, hogy megérdemelte, és erre a válasz, hogy a testvéremet, írja nekünk Boti. Engem abban neveltek, hogy jaj, szegény ő, mert ő mindig milyen szerencsétlen, mindenki körülötte ugrál, mindenki neki segít, stb. Felnőttként aztán rájöttem, hogy ő egy nagyon-nagyon buta, életképtelen ember, aki minden vélt és valós nyomoráról csak maga tehet egy személyben. Minden baja a saját döntései következménye. Azóta akárhogy sír a szája, képtelen vagyok együtt érezni vele. Hát ez még durvább, szerintem mikor családon belül történik ilyesmi, és a testvéredről van szó, ahhoz milyen nevelés kell egy szempontból, tehát a szüleitek hozzáállása, hogy így eltávolodjatok, meg hogy mennyire más lehet a személyiségetek, hogyha ez ennyire elkülönült, és most nem jó vagy rossz valaki, csak hogy ennyire eltérő. Hát szóval ez nehéz hozzászólni. Én a saját testvéremmel szerencsére nagyon jóban vagyok, de láttam olyanokat, akik nagyon nem, úgyhogy ez néha benne van, csak szerintem egyszerűen sajnálatos, hogy ez így tud alakulni. És gondolom, hogy erről ő is tehet, tehát nem az a te szándékos hozzáállásod ehhez a dologhoz, hanem ezt elérte valahogy. Aztán nézzük a harmadikat. Egy távoli ismerősöm helyszínelt egy ügynél, ahol egy közeli településen egy felnőtt srác a fatüzelésű kazánjába begyújtott, kannából locsolt benzin cigizés közben majd rázárta az ajtót. A barátnője bent égett, a srác meg napokat szenvedett valami kórházban. Amikor nyilvánosan elhangzott a számból, hogy aki ennyire hülye és még a barátnője élete is a lelkén szárad, az megérdemelte a sorsát, volt egy időszak, amikor a környéken elég sokan meg akartak verni, mert sajnálni kellett volna a srácot, hát valahogy egyáltalán nem ment a dolog, írta nekünk Levi. Hát ez is nagyon komoly eset, igen, és ilyen emberi tragédiák a közelünkben, egyszerűen valakiből azt váltják ki, hogy úristen szegény, de a józanész közben néha az diktálja, hogy úristen, de hát erről ő tehet, hogy ezt miért kellett így csinálnia, na mindegy, nem akarok mélyebben belemenni, de a lényeg, hogy teljesen megértem, hogy írtál nekünk, és köszönjük szépen a válaszodat. Kedves hallgatók, egy blokkra még visszajövünk, mindenképp tartsanak velünk, hogyha tehetik, további kellemes rádiózást.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, és nagyjából az a tervem, hogy zárjuk ezt a témát, de hogyha még befut egy-kettő, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem fog beleférni mindenki, és akkor majd egy ilyen mixelt adásban, amit már hallhattak itt a Ceglét hangja esetében, akkor majd egy ilyenbe fogjuk betömöríteni az utolsó válaszokat, tudják, mikor több kérdésnek a megmaradt üzeneteit is összeszedjük egy adáson belülre, mert szerintem hát ahhoz sok a megmaradt üzenetek száma, hogy mindenki beleférjen, de inkább pörgetem is. Tehát a kérdésünk az volt, hogy volt-e már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Volt egy börtönviselt munkatársam, akinek mániája volt hencegni, hogy mekkora nagy király volt a börtönben, például, hogy még az őröket is csicskáztatta, ja is elmesélte, hogy a helyi elhíresedett mafiózóval úgy beszélt, mint egy kutyával, amivel úgy voltam, hogy tuti kamu, mert ha a fele is igaz annak, amit a mafiózókról szoktak mesélni, tuti, hogy megásatta volna a taggal a saját sírját. Na most ez a börtönviselt munkatársam egyszer meglopott engem. Nem volt rá bizonyítékom, de 100% biztosan tudtam, hogy ő volt. Miután már jó pár éve nem dolgoztam ott, találkoztam egy másik ex-munkatársammal, aki szintén ott volt kolléga. Ő mesélte, hogy ezt a fazont nem sokkal azután, hogy ott hagytam a melóhelyet, segítségnyújtás nélkül elgázolták egy zebrán és bele is halt, valahogy nem tudott meghatni a dolog egyáltalán. Írta nekünk Gergő. Tehát azért minden esetre gondoljunk bele, hogy abba, hogy elgázolták és segítségnyújtás nélkül ott hagyták. Mi van, hogyha mégis igazat mesélt a börtönös sztoriban? Na mindegy, nem akarok belelátni ilyesmiket. Elképzelhető, hogy másoknak is keresztbe tett, és nem volt az annyira véletlen, nem tudhatom. Egy nagyon rövid üzenet, bulingolt kistini koromban egy lány osztálytárs, mert nem volt pénzünk szép ruhákra, 20 év múlva meghalt rákban. Ennyi. Itt mondjuk azért az adjonisten és a fogadjisten között azért van különbség. Minden esetre az üzeneteket én beolvasom, ezért vagyok itt, úgyhogy megtettem ezt is. És lássuk a mai utolsót, szerintem ez is nagyon durva. A szomszédban nagyon síros gyerek született, ezért kirakták a kertbe aludni. Majd becsukták az ablakot, ajtót, és nem láttuk őket. Ablakom arra volt, egész évben hallgattam. Tavasszal, ősszel se lehetett szellőztetni, mert betakarva kint volt a gyerek és bömbölt. Csukott ablaknál is behallatszott. Amikor nagyobb lett és kimentek érte, harapott a gyerek, így anyuka is kiabált. Őszintén nem sajnáltam, végre nevettem rajta, erőszakos, akaratos gyerek lett. Ha valami nem úgy volt, ahogy ő akarta, rögtön bántotta az anyját. Hát azért ez nekem elképesztő. Szóval milyen család az, ahol miért vállalta a gyereket? Az az első kérdésem, de hogy aztán kitegyék a gyereket a kertbe, és ott hagyják sírni, ez nekem felfoghatatlan. Minden esetre azért gondoljunk bele a folytatásba is, mert van is rá bizonyíték, hogy aztán rossz gyerek lett belőle, aki, hogyha nem úgy volt, harapta az anyját, és erőszakos, akaratos gyerek lett. Szóval oké, hogy a karma ilyen szempontból visszaöltő szülőkre, de az a helyzet, hogy ez a gyerek, ez a karmát, ez tovább fogja vinni, mert ilyen lesz majd a saját gyerekeivel, meg családjával, és az ő gyerekei is ilyenek lesznek. Tehát ez annyira rossz, hogy ezekből nem lehet kilépni, és hát tényleg ez, hogy a szülők kint hagyják a gyereket, ez nekem felfoghatatlan. Maradt még néhány válaszunk, de az majd egy vegyesvágott adásba fog bekerülni valamikor a közeli jövőben, kedves hallgatók, de holnap egy egészen új témával jelentkezik a Ceglét hangja, pontosabban biztos, hogy nem ezzel. Ez a lényeg, de tartsanak velünk holnap is, és köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket és az üzeneteket. Vörös Nándi búcsúzik, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elhunyt Témár Sándor Kossuth Díjas néptánc koreográfus, Obama központ nyílt Chicagóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elhunyt Témár Sándor Kossuth Díjas néptánc koreográfus, a nemzetművésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A szolnoki születésű művész 1958-ban alapította meg a Bartók Béla tánc együttest. Itt alakította ki új néptánc pedagógiai módszerét, amely alapot adott a táncház mozgalom elindításához. Ezt követően tanszékvezető volt az Állami Palett Intézetben, valamint a Magyar Állami Népi Együttest irányította. 1993-ban Tímár Böskével létrehozták saját társulatukat, a Csillagszemű Gyermektánc Együttest, amellyel Európán kívül a világ legkülönbözőbb tájain képviselték hazánkat. Tímár Sándort 95 évesen családja körében érte a halál. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Obama központ nyílt Chicagóban. A korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. A kivitelezés csaknem 10 évet vett igénybe. Az intézménnyel jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a kánikula, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Napirenden volt az illegális migráció kérdése is a brüsszeli uniós csúcson. Obama központ nyílt Chicagóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Obama központ nyílt Chicagóban. A korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. A kivitelezés csaknem 10 évet vett igénybe. Az intézménnyel jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a kánikula, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Három kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A mi

0: el, itt senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Következzen egy friss dal, itt a Ceglét Rádióban.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elhunyt Témár Sándor kossuth-díjas néptánc koreográfus. Obama központ nyílt Chicagóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elhunyt Témár Sándor kossuth-díjas néptánc koreográfus, a Nemzetművésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A szolnoki születésű művész 1958-ban alapította meg a Bartók Béla Tánc Együttest. Itt alakította ki új néptánc pedagógiai módszerét, amely alapot adott a táncházmozgalom elindításához. Ezt követően tancékvezető volt az Állami Palett Intézetben, valamint a Magyar Állami Népi Együttest irányította. 1993-ban feleségével, Tímár Böskével létrehozták saját társulatukat, a Csillagszemű Gyermektánc Együttest, amellyel Európán kívül a világ legkülönbözőbb tájain képviselték hazánkat. Tímár Sándort 95 évesen családja körében érte a halál. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni. Ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Obama központ nyílt Chicagóban. A korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. A kivitelezés csaknem 10 évet vett igénybe. Az intézménnyel jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a kánikula, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Napirenden volt az illegális migráció kérdése is a brüsszeli uniós csúcson. Obama központ nyílt Chicagóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Obama központ nyílt Chicagóban, a korábbi amerikai

0: személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. A kivitelezés csak nem 10 évet vett igénybe. Az intézménnyel jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a kánikula, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elhunyt Témár Sándor Kossuth Díjas néptánc koreográfus. Obama központ nyílt Chicagóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elhunyt Témár Sándor Kossuth Díjas néptánc koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A szolnoki születésű művész 1958-ban alapította meg a Bartók Béla Tánc Együttest. Itt alakította ki új néptánc pedagógiai módszerét, amely alapot adott a táncház mozgalom elindításához. Ezt követően tanszékvezető volt az Állami Palett Intézetben, valamint a Magyar Állami Népi Együttest irányította. 1993-ban feleségével, Tímár Böskével létrehozták saját társulatukat, a Csillagszemű Gyermektánc Együttest, amellyel Európán kívül a világ legkülönbözőbb tájain képviselték hazánkat. Tímár Sándort 95 évesen családja körében érte a halál. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Obama központ nyílt Chicagóban, a korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. A kivitelezés